található. Idáig érve Jézus már végigjárta Izrael egész határvidékét a pogányok felé, a további útja innen már nem lehetett máshova, csak vissza Jeruzsálem felé, hogy szembenézzen majd azzal a sorssal, amelynek beteljesítésére erre a földre lejött. Ez a körülmény világítja meg azt, hogy Jézust miért érdekli, miért érdeklődik az iránt, hogy az emberek miként vélekednek felőle. Ezen a határvidéken szeretett volna Jézus a nép tanításától félrevonulva megpihenni, a tanítványait felkészíteni a rájuk váró feladatokra és eseményekre. Ezért első kérdésével azt kutatja Jézus, azt kérdezi tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Talán úgy első nekifutásra azt tűnik ki, mintha Jézus úgy általában az emberek véleményére lett volna kíváncsi. Jézus kérdése azonban közvetve arra irányul, hogy miközben a tanítványok tolmácsolják felé az emberek véleményét, maguk is gondolják át, hogy ők miképpen vélekednek Jézusról. Jézus tulajdonképpen ezzel a közvetett kérdésével időt adott nekik arra, hogy felkészüljenek a saját hitvallásuk megfogalmazására és elmondására. Talán ha az első pillanatban mindjárt őket kérdezi, hogy ti mit mondotok rólam, akkor zavarba jöttek volna. De így, hogy kezdték az emberek általános véleményét elmondani Jézusnak, így időhöz jutottak, gondolkodási idejük volt, maguk is átgondolták, hogy tényleg én mit mondanék, ha Jézus megkérdezne. Ami aztán be is következett. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek nevei nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézus munkájáról és életéről. Azt akarják kifejezni, hogy Jézus olyan, mint keresztelő János. Mások szerint olyan, mint Illés. Némelyek szerint pedig Jeremiáshoz hasonló. Vagy éppen olyan, mint bármelyik próféta, aki előtte Isten küldötte volt. Ellen White azt írja az egyik könyvében, egyesek, amikor látták csodáit, Dávid fiának mondták őt, a Betsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani, de sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusokat is megkérdezte közvetlenül. Nekik szegezte a kérdést, miképpen vélekedtek ti a Krisztusról? Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Most Jézus előtt megvallhatták volna, kimondhatták volna azt, amit a lelkük mélyén éreztek, meg amiről meg is bizonyosodtak. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni az Isten fiának is? A farizeusok, amikor Jézus rájuk kérdezett, akkor egy ószövetségi profécia szavaival akartak kibújni a kérdés személyes jellege alól. Ez a profécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást. A válaszukkal azt akarták érzékeltetni, hogy aki Dávid fia, annak királynak kell lenni. És közvetve azt üzenték Jézusnak ezzel a válasszal, hogy a te életedben nem látjuk ezt. Te nem vagy király. Ezért te nem is lehetsz Dávid fia. És nem is lehetsz a megígért Mesiás. Tehát ilyen becsomagolva mondták el Jézusnak azt, ami a lelkükben volt. Hogy nem tudnak benne hinni, mint Isten fiában. Ekkor Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított ezeknek a főembereknek a gondolatára, és azt mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által, ezért Jézus azt mondja nekik, miképpen hívja akkor őt Dávid lélekben urának. Ha Dávid urának hívja,
akkor mi módon lehet a fia? És ez elgondolkodásra kényszerítette ezeket az embereket. Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia több, mint egy ember. Még akkor is, hogyha király lesz. És Jézus kérdései, testvéreim, mindig önvizsgálatra késztetnek. A korábbi gondolatainknak, eszméinknek az átgondolására késztetnek. Jézus ezeket a főembereket is arra akarta kényszeríteni. Azért kérdezte őket, hogy mi módon mondja Dávid urának, holott az ő fia, hogy gondolkozzatok már el, hogy ki is a Mesiás. Annak felismerése azonban, hogy Dávid fia Jézus személyében valóságként áll előttük, ez szinte megnémította őket, és ahogy szokták az ilyen helyzetből kivágni magukat, inkább nem szóltak semmit, nehogy a bennük feltámadt sejtés beigazolódjon. Ők ugyanis nem ilyen mesiást vártak, mint a názáreti Jézus. Nekik a mesiás képük más volt. Azok az emberek viszont, akik látták és megtapasztalták Jézusnak a csodáit, azok már készek voltak őt Dávid fiának tekinteni, elfogadni, megvallani. Ezért kérdezték folyton egymástól sokszor az emberek, hogy vajon nem ez Dávidnak a ma fia? Máskor pedig hittel kiáltották felé, segítségül hívva őt oly módon, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Jeruzsálembe való bevonuláskor pedig szinte az egész tömeg ezt kiáltotta előtte. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak neve! Ezek a vallomások azonban még mindig csak egy embernek szóltak. Aki Dávid fia, de nem ura. Elismerték és felismerték Jézusban, hogy ő a Dávid fia. De azt még nem tudták felismerni, hogy Dávidnak az ura is. Aki ugyan az Úrnak nevében jött el, Nikodémus is ezt mondta Jézusnak, mikor vele találkozott, senki sem cselekedhet ilyen dolgokat, ha nem az Istentől lett küldve. Tehát elfogadták azt, hogy ő az Úrtól jött, de nem azonosították magával az Úrral. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban ne csak az Istennek egy emberét lássák, hanem ismerjék fel benne magát az Istent, aki emberré lett, értünk és közöttünk. No, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak is vallást tenni a saját hitükről, Jézusról, Jézus előtt. Ezért tette fel aztán később Jézus nekik a második kérdését. Ott, félrevonulva a magányban, az elcsendesedésben. Ti pedig kinek mondotok engem? Ahogy szokás volt a tanítványok között, most is Péter válaszol először. Belőle budjan ki először a válasz. Vissza se lehetett volna tartani. Egy kicsit ő volt a tanítványok szószólója. És azonnal mondja a tanítványok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem Pétert kérdezte közvetlenül, hanem hogy ti együtt kinek mondotok. És Péter ezt fogalmazta meg a többiek nevében. Péter hitvallása azonban nem volt olyan magától értetődő, hogy csak úgy kibukott belőle, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hiszen az emberek csalódtak Jézussal kapcsolatban a várakozásukban. Ez a csalódás a tanítványokat is érintette. Emlékeztek arra a történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és mi történt a végén, a vendégelés végén? Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek a tengerre. Szétválasztotta őket a tömegtől. Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus kényszert alkalmazott. Ráadásul a tanítványaival. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be, mert királlyá akarták kiáltani, a tömeggel együtt. És Jézus ezt nem engedhette meg. És mivel nem engedte meg, ezért ők is egy csalódást éltek át. Ők is azt várták volna, hogy Jézus elfogadja, hogy most Dávid trónjára felültessék.
Aztán az emberek csalódása Jézusban még fokozódott azzal is, hogy keresztelő János nem sokkal a jézusi szolgálat megkezdése után börtönbe kerül, és a börtönben halálra adják, a Heródes lefejezteti. Az emberek úgy gondolták, ha Jézus lenne a Mesiás, akkor meg kellett volna, hogy szabadítsa őt. Hiszen a Mesiás hogyan várták? Szabadítóként. Szabadítóként. És ha az ő leghűségesebb szolgáját, az ő követét nem képes megszabadítani, hát akkor hogy tudja megszabadítani az egész népet? Ezért nagyon mély csalódást éltek át Jézussal szemben. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, de ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert ez a vallomás még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. A neveltetés körülményei ugyanis nagyon meghatározzák egy ember gondolkodásának a módját és irányultságát. Az a légkör, amiben a tanítványok felnevelkedtek, a rabbik tanítása, a hagyományoknak az ismerete még mindig befolyásolta a gondolkodásukat. Annyira beléjük ivódott ez a mesiás kép, hogy a mesiás királyként fog jönni és Dávid trónjára fog ülni, hogy még Jézus mennybe menetele előtt, közvetlenül mielőtt a felhő elragadta volna közülük, még akkor is azt kérdezi Péter Jézustól, Uram, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még akkor is ebben reménykedett. Miközben Jézus már számtalanszor elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő egy másfajta országnak a királya lesz. Jézus válasza, amit Péter vallomására adott, szintén megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű Jézus mesiási küldetése. Jézus ugyanis azt mondja Péternek, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Jézus közvetve azt mondja ki, hogy Péter, ezt nem te mondtad. Ez nem a te fejedből pattant ki. Ez nem a te gondolatod volt. Nem a saját szavaidat mondtad ki. Nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Jézusnak ezt a kijelentését mondhatnánk úgy is, hogy Péter a Szent Lélektől indítatva mondta ki ezt. Vagyis nem a saját véleményét mondta ki, hanem ekkor az isteni kinyilatkoztatásnak az eszköze volt. A Szent Lélek szólt rajta keresztül. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében, ahol azt mondja Pál, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. És Péter ezt tette. Nem test és vér jelentette ezt ki, hanem az én mennyei atyám, az ő lelke által mondatta ki benned, és általad. A Szent Lélek mondta ki rajtad keresztül. Ez azt jelenti, hogy Péter fogékony volt a Szentlélek vezetésére és a tanítására. Isten azt akarja, hogy mi is ugyanezzel a belső nyitottsággal forduljunk Isten felé, mert csak így ismerhetjük meg őt igazán. Ha mi személy szerint is Jézust Úrnak varjuk, akkor nekünk se a test és vér jelenti ezt meg, hanem a mi mennyei atyánk. Ha készek vagyunk a Szentlélek vezetése alá helyezni magunkat, ha tud rajtunk keresztül szólni és megnyilatkozni a Szentlélek, akkor tudjuk Jézust, ami Urunknak megvallani. Ez a megismerés és ez a megvallás azonban az örök életünknek a feltétele. Jézus a főpapi imájába foglalja bele, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a megismerés az örök életünknek a feltétele. És ezt csak a Szentlélek által tudjuk. Csak a Szentlélek által tudunk eljutni ide.
ilyen felismerésre, Jézusnak ilyen elfogadására. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a ma emberének is van különféle elképzelése Jézusról. Legáltalánosabban elfogadott vélemény az, hogy a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban ismert történelmi személy volt. Ezt szinte majdnem mindenki elfogadja. Még azt is elfogadják az emberek, hogy egy rendkívüli személyiség volt a történelemben, egy nagy tekintélyű tanító volt, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását, társadalmi együttélését. Így általában még elfogadják az emberek. Amikor azonban a hittel való elfogadás területére lépünk, és a mesiással hitben foglalkozó embereket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a tábora már sokkal megosztottabb, és egyáltalán nem az a jellemző, hogy egységes legyen a hitvallásuk. Az egyik tábornak még meg se született, el se jött a világ megváltója. Még mindig várják a Mesiás születését. Van egy ilyen tábor. Mások viszont, akik már azt vallják, hogy megszületett a Mesiás, és eljött a világ megváltója, azok között meg nagyon sokan vannak, akik túlságosan a megváltó születésére koncentrálnak, mert számukra túl komoly a tanító Mesiásnak a személye és az üzenete. Ezeknek a keresztényeknek a szívük szerint csak egy gyermek Jézuskájuk van, akit lehet dédelgetni, kedves szavakkal becézni, aki szinte jobban az emberek segítségére szorul, mintsem, hogy rajtuk tudna segíteni, ezért nem is igazán hisznek az ő segítségében, akinek emlékezetére karácsonykor egy nagyon szép fenyőfát lehet állítani, feldíszítve, és így legalább egy évben egyszer meghitté lehet varázsolni nevének említésével a családi otthont. Úgymond a szeretet légkörét lehet belopni ezen az egy pár napon. És aztán az év többi napjaiban szinte teljesen elfeledkeznek erről a Jézusról. Ezért is fogalmaztam így, hogy nekik csak gyermek Jézuskájuk van. Vannak azonban olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. Azonban az ős csaló, aki hazugságot szól, és az a célja, hogy becsapja az embereket, na ő még itt is meg tudja rekeszteni a hívő embert. Itt is rendkívüli körülményeket és zavart tud támasztani. Mindent megtesz az emberek életében azért, hogy Jézusban ne azt lássák, akire nekik szükségük van. Nagyon sokszínű lehet a Mesiáshoz való viszonyulása az embereknek, leginkább azonban úgy beszélnek Jézusról az emberek, mint aki meghalt a világ bűnéért. Ez a hitvallás azonban nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért is meghalt. János 3.16-ot is úgy említik az emberek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt összekapcsolva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol arról van szó, hogy Isten megbékéltette Krisztusban az egész világot. És így akkor a világ megváltója az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberiség megváltója, és valahol benne én is ott vagyok. Ez a hitvallás nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. És Jézus Krisztus az én megváltom először is. Azért halt meg, hogy én örök életet nyerjek. Ha valaki Jézusra úgy tud már tekinteni, hogy ő az én személyes megváltóm, ez a hitvallás saját magával fordítja először szembe. Egy önmagunkkal való szembesülést kell, hogy eredményezzen és igényeljen.
mert megváltóra nekem személy szerint csak akkor van szükségem, ha én bűnös vagyok.

Emlékeztek, hogy mit jelent Istennek az a neve, hogy Jehova? A Jahve, vagy ki, hogy ejti? Nem. A héber lenni igéből származik. Ezért mutatkozott Mózesnek így be, hogy mondd a fáraónak, ezt az üzeni neked, aki vagyok. Mert a héberben ez a szó ellentétben más népek nyelveivel többféle időt tud kifejezni. És lehet alkalmazni a múlt időben is, jelen időben is, és a jövő időben is. Ez a név, talán hadd fogalmazzam így, hogy az Isten azért választotta a maga önmegjelölésére az emberi nyelvnek ezt a szavát, mert azt akarja kifejezni az emberi család felé, hogy én a múltban is voltam, a jelenben is vagyok, és a jövőben is leszek. Tehát mindig létezem. Örökké létező Isten vagyok. És Jézusban nekünk ezt az Urat kell felismerni. És Pál apostol azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek által. A Szentlélek tud elvezetni oda bennünket, hogy Jézusban felismerjük az örökké létező Istent, aki volt is, van is és lesz is. Aki a múltamat is rendbe tudja tenni, a jelenemet is meg tudja változtatni, és a jövőmet is tudja garantálni. Ezt jelenti számomra Jézus. Jézus bennünket is kérdez, ahogy a korabeli tanítványait is kérdezte, de nem általánosságban, hanem személy szerint és közvetlenül teszi fel a kérdését. Jézus kérdése ma is mindannyiunkhoz aképpen szól, ahogy egykor a tanítványaihoz, de most személy szerint fordítanám, te kinek mondasz engem? Szeretném, ha mindannyiunk szívén úgy ülne Jézusnak ez a kérdése, hogy nem ti kinek mondotok, hanem te személy szerint, testvérem, kinek mondod Jézust? Kinek vallod a szívedben meg őt? Részedre sem elegendő az a válasz, hogy csupán általánosságban kezdjél el beszélni Jézusról, hogy ja, ő 2000 évvel ezelőtt élt, emberré lett, lejött ide közöttünk és meghalt az emberek bűneiért. Ez egy nagyon általános megfogalmazás. Ebben nincs benne a személyes hitem és az átélt tapasztalatom vele. Jézus azt szeretné, hogy te se csak a világ megváltóját lásd benne, hanem a személyes megváltódat ismert fel, aki nélkül elveszett ember vagy. Viszont nem elég az sem, ha csupán az ajkaiddal vallod meg Jézust személyes megváltódnak. Ilyen emberből is nagyon sok van, aki elmondja azt, hogy igen, én elfogadom Jézus személyes megváltómnak. De Jakab azonnal nekiszegezi ennek az embernek a kérdését és gondolatát, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedetedből. Nem elég az, hogy beszélsz arról, hogy Jézus a te megváltód. Látszik-e ez a te életedben? Hadd idézzek újra Ellen White írásából néhány mondatot. Bár hihetjük, hogy nem adatott más név a nap alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, és mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk. Nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel is Krisztusról. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján kell majd megállni és számot adni. És a cselekedeteink még itt a bűnvilágában is mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz, csupán udvariasságból róla, netán tiszteletből, vagy éppen valamilyen érdekből. Jézust az érdekli, hogy belül a szíved mélyén miként vélekedsz felőle. Te kinek

mondasz engem a szívedben? Kérdezi Jézus ma tőlünk. A Krisztusról szóló vallomásunk olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk, ha nem, de állandóan hirdetünk a környezetünkben. Az emberek figyelik az életünket, és bennünket egy sajátságos légkör vesz körül. És ebből a légkörből sugárzik az, hogy amit mi vallunk, azt gondoljuk-e a szívünkben. Ezt az emberek meglátják. És ezért Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, ne hallják, lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák megnyilatkozni a ti hiteteknek a cselekedeteit. Ez a vallástétel, amely a cselekedeteinkből sugárzik, és a bennünket körülvevő légkörből áramlik, ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, nem csak pozitív irányú vallástétel lehet, hanem a tagadás vallástétele is lehet. Újra hadd olvassak néhány gondolatot Ellen White írásából. Ha valaki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat senki sem olyat, amit ő még nem kapott. A tanítványok folyékonyan beszélhetik a tantételeket, ismerhetik magának Krisztusnak a szavait is, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség, szeretet, akkor nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazással, helytelen beszéddel, hazug és rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei alól, vagy bűnös örömöket keres, megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétben lakozással. Mindezekkel kinyilváníthatja, hogy Krisztus nincs benne. Nagyon szomorú kép az, amit itt Ellen White felsorol. Hányféle módon arról tehetünk bizonyságot, hogy semmi közünk sincs Jézushoz. Emlékeztek Jézusnak arra a szavaira, amit Máté evangélium a 7. fejezetében mond el. Hány ember fog majd akkor hozzámenni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Mi mindent tettünk. Máshol azt mondja az evangélium ugyanerről, hogy a mi utcáinkba tanítottál, meg a te asztalodnál ettünk. És Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Mert ezek az emberek csak Jézus nevére hivatkoztak, de nem fogadták be a szívükbe, az életükbe. Hiányzott belőlük Krisztus. A mi vallástételünk azonban hirdesse, testvéreim, azt, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk, és személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. János apostol viszont arról beszél az első levél 3. fejezet 3. versében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. A szívünkben lévő remény késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk. Minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Minél jobban láthatóvá váljon az életünkben megnyilatkozó Krisztus, a szívünkben lakozó Krisztus. Így akar bennünk lakozni, így akar velünk közösségben lenni, hogy rajtunk keresztül váljon láthatóvá. Testvéreim, ha Jézus bennünket is megkérdezne, mint egykor a tanítványait, akkor mindenek előtt tudjon választ adni az életünk, a vele való közösségünk. Hirdesse életünk mindennél hangosabban azt, amit Pál apostol megfogalmazott. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Úgy gondolom, hogy most, amikor Jézusnak erre a kérdésére emlékeztünk,
akkor azért íródott meg ez a mi számunkra is, akikhez az időknek vége elérkezett, mert Jézus bennünket is egy önvizsgálatra akar késztetni általa. Bennünket is az előző életünk és cselekedeteinek az átgondolására akar késztetni. Miképpen vélekedünk mi róla? Mit mondunk róla? Mi a mi vallástételünk róla? Hogy fogadjuk őt el? Vajon elmondható-e rólunk az, ami Péternek mondatott Jézustól, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám? Van-e olyan bizonyságtételünk a Szentlélektől, a lelkünk mélyén, hogy mi Jézust, ami személyes urunknak tudjuk megvallani? Aki nem csak munkálkodik érettünk, aki nem csak a szabadulást munkálja, hanem ő maga a szabadító. Segítsen az Úr, hogy mi így fogadjuk Jézust. Hogy amikor ránk kérdeznének, amikor talán Jézus egy mellettünk álló embert használ fel a kérdésének a feltevésére, hogy te miképpen vélekedsz Jézusról, akkor tudjál olyan hitbeli vallást tenni, amely a másik ember számára útmutatást jelent, segítséget jelent, Jézushoz vezetést jelent, a te számodra pedig az örök életet. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket egy németországi térségben. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Ezt pedig most először sikerült természetes környezetben nagy felbontásban rögzíteni. Kedves hallgatóink, többet a megfigyelésről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon jó, ha valaki kétszer sültéget fogyaszt az étkezéssel. Tehát, ha kenyeret sütünk otthon, akkor legyen az magunk által sütött kenyér. A kenyérbe levő élesztő legyen fele annak, mint amit a receptbe írtak. Soha ne együnk friss kenyeret, mindig csak félnaposat vagy másnaposat. És tehetjük, akkor mindig pirítjuk meg az ételt, vagy a sütőbe kétszer sültnek, vagy a pirítós sütőbe. Ez sokkal jobb a gyomornak a szikkat étel, mint az, ami frissen, ropogósan, melegen. Jó, persze nagyon jó illata van neki. És én tudom, hogy ott vannak ezek a Hornet üzletek, nem tudom, itt van-e, vagy Petsznek üzletek, ugye arra épül az egész dolog, hogy mirelitben készítik a tésztát, oda teszik, és ott sütik frissen, jön az illata, mert az utcán is lehet érezni, nem? Tehát így becsukott szemben bemegyek és megveszem, mert annyira kívánom az illatát. De ezek a legveszélyesebbek a mi számunkra. Tehát ne felejtsük el, hogy egy kis kétszer sült, egy kis száraz kenyér, picit felmelegítem, és már is ugyanolyan jó ízanyaga van. Jó lenne, hogyha hetente, két hetente fogyasztanánk különböző gyümölcsleveket vagy zöldségleveket, nagyon finom piros muslomban már beszéltünk, hogy mennyire jó. Reggelről 10 órával meginni naponta egy 2 deci piros mustot, szenzációs jó tesz a gyomornak, de akár inni zöldségleveket, sárgarépalé, céklalé, céklasárgarépa, egy kis fekete leket bele, egy húzafülé, nem kell minden nap, de evés előtt 10 órával, mármint ebéd előtt 10 órával meginni egy zöldséglevet, vagy otthon frissen kifacsart paricsomlevet, vagy házelegeltet paricsomlevet, amiben nincsen persze nátriumbenzoát, még nincs telpakolva cukorral. Tehát ezek a legjobbak a mi számunkra. Tehát fogyasszunk leveket, nagyon gyorsan felszívódnak, és valódi táplálékkal, tápanyaggal látnak el bennünket. Nagyon fontos lenne az, hogy vegyünk komolyan egy olyan tanácsot, ami a penésztesedésre vonatkozik. Akkor, amikor az ételünket kivesztük a hűtőből, és azt tapasztaljuk, hogy a felületén, hát ott van ez a kis penész. Tudom, akkor azt csinálják, hogy fogják, azt kiveszik, kidobják, az ételt megeszik. Nagyon veszélyes. Akkor, amikor az ételnek a felületén megjelenik a penész, akár a kenyérnek itt látjuk a felületén, ott vannak egy kis penészcsirák, azt mondják, semmi gond, levágom, jó lesz, még zsemlemorzsának. De a penész ott volt benne. Nagyon veszélyes. Azt szokjuk meg, hogy amin a penész megjelenik, azzal csak egyet tehetünk, kidobjuk. Még az állatoknak se adjuk oda, ez számukra is veszélyes. Tehát még az állatnak se adjuk oda azt az ételt, ha én nem eszem meg, miért adom az állatomnak, a kutyámnak, macskának, tyúkoknak, miért adom oda? Hogyha tudom azt, hogy penészgombák vannak benne. Én nagyon félek mindig a akciókról, főleg a hús kérdésnél, hogy amikor már megindul szinte, átcímkézik, veszélyes dolog. Tehát ne nyúljunk bele. Nagyon fontos ám az, hogy annyit főzzünk, amit elfogyaszt a család. Maximum holnap egy picit maradjon belőle, de ne annyit, hogy utána 4 napig rájárjunk, mert a penészesedés elindul ám rögtön. Abban a pillanatban. Tehát a bomlási folyamat elindul az első nap. És azt 4 napig tárolom, akkor ott van benne már a betegségnek a csirája. Tehát ami penészes, ami rossz, ami megromlott, azzal nem szabad kísérletezni, azon a kidobni. Sajnos az elmúlt hónapokban is Európa 10 országában végeztek felmérést annak tekintetében, hogy azt vizsgálták, hogy mennyi romlott dolog van a polcainkon. Főleg a borok tekintetében van nagyon sok romlott bor a piacainkon, aztán a különböző sajtok esetében, a különböző hústermékek esetében, a különböző paradicsomszószok esetében. Tehát egy csomó rossz lehetetnek bennünket a boltokban, amit átcímkéznek, odaadnak, és persze mi döntjük, hogy megvesztük-e vagy nem, tehát soha ne választjuk ezeket a termékeket, nagyon fontos kérdés. Jó lenne, hogyha az édességeket megpróbálnánk kiiktatni az étrendünkből, tehát nem ez a legfontosabb dolog, amivel boldogság hormon tudunk endorfin termelni, a csokoládét eszünk. Azt kéne mondanom, hogy a csokoládét el kéne felejtenünk. Tele van cukorral, tele van kakaóval, nem ez a jó dolog a mi számunkra, tele van kalóriával. Az a 2-3 szelet kis csokoládé, mert annyi kalóriát tartalmaz, mint egy egész nem? És mikor eszünk ezt? Nasinak. 2 étkezés között, ami beindítja újra mi emésztésünket. Hogyha mi
édes reggeléket fogyasztunk, édes gyümölcsöket, műzliket, gabonákat, akkor elveszik az édesség utáni vágy. És ha édes a reggelim, ezért jó a gyümölcsös édes reggeli, akkor nem fogom azt kívánni majd, hogy napközben nasizzek valamit is édességet. Tehát ha szeretnék szokni a csokiról, akkor egyek édes reggelit, ha szeretnék enni csokit, egyek meg egy darab datóját, akkor önmagában olyan édes, mint a csokoládét ennék. Fontos az, hogy ne csak úgy kielégítsük az étvágyunkat, ne legyünk közömbösek az ételnek a minősége és elkészítése mellett. Nagyon sok ember csak eszik, nem is számít neki, mit tettek az asztalra, csak egyen valamit, nem? Az étkezés egy nagyon fontos dolog az ember életébe, hiszen meghatározza a társas kapcsolatainkat, meghatározza az életemet, az étkezésemet, azt, hogy mi fog velem történni, tehát adjuk meg a módját annak, hogy hogyan készítjük az ételeinket, válaszoljuk meg gondosan, hozzáértéssel, tanulva, fokozatosan, hogy hogy tudok haladni ezen az úton, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogyha 4-4 és kor az emésztés, akkor legalább még egy fiolát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva vegyünk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor, két étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, 1 vagy 2 pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása. Reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, 3 pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszelke, semmi magyaró az emésztés indítve. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot, vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, amikor jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát ők hogy élnek, meg hogy itt mondták, ez már elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyire jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához.

0: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiser Stuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi, gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra. Néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e megfigyelés részletei mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: Német kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a postagalambok májában található vastartalmú immunsejtek segítik az állatokat abban, hogy a föld mágneses mezeit használják iránytűként. Az összes állati érzékszerv közül a legérdekesebb és a legvitatottabb a mágnesesség érzékelése. Közismert, hogy a mándormadarak, a teknősök és más állatok képesek a föld mágneses mezeje alapján tájékozódni, ám az emögött meghúzódó pontos mechanizmus még nem ismert. Most a Bonni Egyetem kutatói álltak elő egy igen izgalmas felfedezéssel. Hogy pontosan hogyan működik az állatoknak ezen érzékelése, arról megoszlanak a tudományos vélemények. Egy korábbi elmélet szerint az állatok szöveteibe ágyazott apró magnetit kristályok működhetnek iránytűként, míg az újabb elképzelés szerint a retinában található fehérjék, az úgynevezett kriptokromok reagálnak a mágneses mezőkre. Ez utóbbi lehetővé tenné a vándormadarak számára, hogy még minimális fényviszonyok között is megfelelő irányba repüljenek.
0: Egy 2025-ös vizsgálat a postagalambokra terjedt ki, és egy újabb megállapításhoz vezetett. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a változó mágneses mezők elektromos áramot indukálnak az állatok belső fülében, stimulálva az agyba vezető idegeket. Ezúttal a Bonni Egyetem tudósai tettek le egy vizsgálati eledményt az asztalra. A Science című tudományos labban megjelent publikáció szerint a kutatók azt találták, hogy a postagalambok a májukban található vasban gazdag immunsejtek segítségével tudják azt, hogy milyen irányba kell repülniük. Bár a vizsgálat eredménye rendkívül izgalmas, a kutatók szerint egyelőre csak egy alapkutatásként szabad tekinteni rá. Emiatt a jövőben több állattal, más körülmények között is meg kellene ismételni a kísérletet, és egyéb vizsgálatokat is el kellene végezni, hogy kizárják az esetleges befolyásoló tényezőket.
2: A mozgásszegény életmód egyre gyakoribb a modern társadalmakban és számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó ülés növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatát, valamint rövidítheti a várható élettartamot. Ugyanakkor az is ismert, hogy a rendszeres mozgás és a több gyaloglás kedvezően hat az egészségre. Matthew Ehmadi, a Sydney Egyetem kutatója és munkatársai egy közelmúltban végzett vizsgálat során 72.174 önkéntes adatait elemezték az Egyesült Királyságban működő UK Biobank adatbázis felhasználásával. Összesen 7 évnyi egészségügyi adat állt rendelkezésükre. A résztvevők fizikai aktivitását egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, amelyek segítségével a kutatók meghatározták a napi lépésszámot és az ülve töltött idő mennyiségét. A vizsgálatban a napi ülve töltött idő mediánja 10,6 óra volt. Az ennél többet ülőket magas, a kevesebbet ülőket pedig alacsony ülésidővel rendelkező csoportba sorolták.
0: Az eredmények szerint minél több lépést tettek meg a résztvevők, annál kisebb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a korai halálozásnak a kockázata. Ez az összefüggés az ülve töltött időtől függetlenül érvényes volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a hosszú ideig tartó ülés veszélytelen lenne. Az ülő munka és az inaktív életmód csökkentése továbbra is elsődleges cél marad. Az elemzés alapján napi 9000-10000 lépéssel lehet leginkább mérsékelni az erősen mozgásszegény életmód káros hatásait. Ekkora aktivitás mellett az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek kockázata 21%-kal, a halálozás kockázata pedig 39%-kal volt alacsonyabb. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy az egészségügyi előnyök jelentős része már napi 4000-4500 lépésnél megjelent.
1: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját, bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van. A házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól, ezt pedig most először sikerült természetes környezetben, nagy felbontásban rögzíteni. A Freiburgi Egyetem kutatói drónos követőrendszerrel figyelték az állatokat, a közzétett eredményeik pedig részletes, természetes környezetben rögzített adatokkal írják le a házi méhek útvonal követését, írta a Science Daily. A kutatást vezető Andrew Straw, neurobiológus szerint a technológiai ugrás tette lehetővé a viselkedés ilyen részletes megfigyelését. A nyomkövető rendszerünk először tette lehetővé, hogy természetes tájakon is nagy felbontású háromdimenziós repülési pályákat rögzítsünk házi méhekről, fogalmazott a professzor.
0: A felvételeink azt mutatják, hogy minden méhnek megvan a maga előnyben részesített útvonala, és ezt nagyon precízen repüli. Szinte azt is mondhatnánk, hogy mindegyik méhnek megvan a maga személyisége. A kísérlet során a kutatók a kaptártól mindegy 120 méterre helyeztek el egy etetőt. A két pont között sövények, egy kukoricaföld és egy magányos fa is volt. Kiderült, hogy a tereptárgyak szerepe a tájékozódásban kulcsfontosságú. A méhek a fa közelében repültek a legpontosabban, még a vizuálisan egyhangú kukoricatábla felett sokkal nagyobb volt a szórás az útvonalaik között. A kutatócsoport ebből arra következtetett, hogy a vizuális kapaszkodók stabilizálják a méhek útját.
3: 22 különböző tudományos vizsgálat adataiból merítve, 14 éven át követte nyomon több mint 2200 az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában élő adatközlő mindennapi kommunikációját Valéria E. Pfeiffer, a Missouri Kansas City Egyetem és Matthias R. Mell, az Arizonai Egyetem kutatója. A vizsgálatba bevont 10 és 94 év közötti

az emberek már több ezer szót veszítettek a beszédükből egyetlen nap leforgása alatt a 2000-es évek elejéhez képest. Ha ezt a folyamatosan halmozódó napi adagot kivetítjük a kutatás teljes utolsó évére, akkor láthatjuk, hogy 2019-ben egy ember átlagosan már csak nem 1,7 millió kifejezéssel mondott kevesebbet, mint 2005-ben. Nem véletlen, hogy az adatok szerint a teljes szóvesztés a 2000-es évek elejéhez képest elérte a drámai 28%-ot. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a digitális forradalom fellendülése és a szóvesztés között okokozati összefüggés áll. Kijelentésüket többek között arra alapozzák, hogy elemzésük éppen 2 évtizeddel ezelőtt az SMS, az egyéb üzenetküldő alkalmazások, az e-mail és a közösségi média globális térnyerésének időszakában indult. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G.

White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom Önöket, tanulmányozzunk közösen!

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha a helyet, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek család, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek! Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Balla Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránt lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére, feladatuk elvégzéséhez. De szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt.
2: A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van bibliás, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan, 3 evangélium le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatod Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot. De majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben. Most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években 500 millió keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik, akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes szemére jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érted ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdetetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni tervének.

azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más felekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk.
A szombat

0: és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez egy egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntést követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet és az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatok lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak Majd a bibliakutató körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Joel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt? Dehogyis nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. A Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Joel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van. Itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Tudjátok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Meg kérlek, szíveskedjetek fölállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
1: Amen.
0: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszont lássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Bármi legyen is az oka, amiért a rádiót hallgatja, időtöltés, vagy pedig információgyűjtés, hiszem, sikerül most figyelmünket Isten igéjére összpontosítanunk. Mai műsorunk címe a szeretet törvénye. E témakör tanulmányozásakor a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyekkel találkozhatunk, mi a törvény, mi a szeretet, miért egyeseknek csak törvény kell, másoknak pedig csak a szeretet. A Szentírásban az Isten törvénye kifejezés legtágabb értelme szerint mindazokat a kinyilatkoztatásokat jelenti, amelyeket Isten a történelem folyamán adott az embernek. A kifejezés e tágértelmű használatának megvan az alapja, mert Isten minden kinyilatkoztatásának egy a tartalma és célja minden időben. Megismertetni az emberrel az igaz, isteni életrendet vagy élettörvényt, hogy azzal összhangban éljen. Másrészt Isten minden beszéde törvénynek nevezhető azon az alapon is, hogy minden részletében igazság, amiből nincs mit elvenni és nincs mit hozzátenni. A törvény szó más értelmében a törvényszövetségre vonatkozik. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, valóban törvényeket, rendeléseket adott eléjük, és ezek megtartásában jelölte meg számukra azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése az ő feladatuk volt a vele kötött szövetségben. Isten azonban nem azt kívánta, hogy a saját erejükből tartsák meg ezeket. Fel kellett ismerniük, hogy bűnben való megkötözöttségük miatt nem tudják betölteni az isteni törvényt. Ezáltal kívánta elvezetni őket arra a felismerésre, hogy az isteni kegyelem szabadítására, megváltóra van szükségük. Itt kell megemlítenünk azt a végzetes félresiklást, aminek az lett a következménye, hogy elhordozhatatlan, terhes, ellenszenves igét csináltak a törvényből, amelyet emberi kapcsolatok és rendelések tömkelegével bástyáztak körül, hogy minél pontosabb megtartásukat biztosítsák. Máté evangélium 23. fejezetének a 4. versében mondja ezt Jézus Krisztus, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. A törvény szó más jelentéstartalma, a bűnös emberiség számára összegzett egyetemes erkölcsi törvény, a 10 parancsolat. Isten határozott megkülönböztetéssel emelte ki a 10 parancsolatot az egyéb ószövetségi rendelkezések sorából, melyek ezen alapelvek konkrét történelmi keretek közötti alkalmazásai voltak. A szövetségi hűség, melyről az előbb beszéltem, Izrael részéről egyenlő volt a 10 törvényhez való hűséggel, a szövetség megrontása pedig ezek meg nem tartásával. Az Isten törvénye fogalom jelentéstartalma azonban még a 10 törvénynél szűkebb jelentésre is redukálható, mind jobban közelítve a végső lényeghez. A 10 törvényt egybefoglaló, illetve azok alapjául szolgáló végső elvek megfogalmazását már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus korában azonban már nem látták, nem értették ezeknek az igéknek az igazi jelentését. Jézus irányította rájuk újra a figyelmet. A középpontba állította őket, mint olyan alapelveket, amelyek a 10 parancsolat, valamint az egész írás lényegét is magukba foglalják. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt, amit megtalálunk Máté evangélium 22. fejezetében, a 37. verstől egészen a 40. versekig, Megtalálhatjuk még Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében az 5. versben, és Mózes 3. könyvének a 19. fejezetében a 18. versben. Ugyanezt a gondolatot megerősíti Pál apostol is a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8, 9 és 10. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Végül is az emberi életet döntően meghatározó életrendet, Isten törvényét röviden így határozhatnánk meg, a szeretet törvénye. Megválaszolásra váró nagy és fontos kérdés lesz azonban a továbbiakban, hogy mi a szeretet? Nem az általános emberi felfogás, hanem a bibliai fogalom szerint. Valami hatalmas és végső igazság rejtőzik itt, hiszen a kijelentés, a törvény betöltése, a szeretet, szoros párhuzamban áll egy másik alapvető újszövetségi kijelentéssel, mely János apostol első levelének 4. fejezetében a 8. versben található. Isten a szeretet.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Jézus szavaiból megértjük, milyen indítéknak kell állnia minden valódi erkölcs mögött, ez pedig a szeretet. Nem a boldogság vagy siker utáni vágynak, hanem a szeretetnek. És nem az önmagunk iránti, és nem is elsődlegesen a fele barátaink vagy a közösség iránti szeretetnek, hanem az Isten, a Teremtő iránti szeretetnek. A világ az ő világa. Azért teremtette, hogy kedvét lelje benne, és a tervei szerint működjön. Észszerű, hogy elsődleges kötelességünk a Teremtő akarata szerinti élet, és az iránta érzett szeretet kell, hogy legyen. Pusztán a létezésünk miatt érzett hála is erre késztet. Ebben az összefüggésben az Isten iránti szeretet nem valamilyen szentimentális, vallásos érzést jelent. Az az Isten szeretete, mondja a Biblia, hogy parancsolatait megtartjuk. Ezt kell tennünk teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből. Különböző gondjaink vannak. Kinek ne lennének ma? Ezeket mindenki a maga során másképp próbálja orvosolni. De ezekben a szavakban rejlik Krisztus diagnózisa az egyes ember és a társadalom mint egész alapvető bajaira. Hogyan élhetnénk úgy, ahogy kell, békében, szeretetben, egészségesen, ha nem szeretjük Teremtőnket, és nem az ő tervei, parancsolatai szerint élünk? Hogyan értékelhetnénk helyesen embertársainkat, és bánnánk velük megfelelően, ha megtagadjuk, sőt megvetjük, vagy elfelejtjük Teremtőjüket? És az élet hogyan lehetne több, keserves munkánál, ha Istent melő kötelességérzetből szolgálnánk, és nem az iránta érzett szeretetből?

Ha megsértjük az első és legfontosabb parancsolatot, és ezt mindnyájan megtettük, a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, az Isten iránti szeretet elmulasztásában. Itt egy alapvető kérdéssel állunk szemben. Mi magunk nem tudjuk elérni, hogy szeressük Istent. Akkor mi válthatja ki bennünk az Isten iránti szeretetet? A tékozló fiú példázata segít ennek megértésében, melyet Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől kezdődően olvasunk. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bélese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízottulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. A tékozló fiú fő bűne nem az volt, hogy eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott, és nem is az, hogy palázna nőkkel tékozolta el apja vagyonát. Ez persze éppen elég baj volt, ma sem dicséretre méltó tett, de sokkal rosszabb az, amit az apjával tett. Az ifja fiú megunta az apai ház fegyelmét. Azt gondolta, hogy szabadságát korlátozza. Az apa szeretetét és gondviselését félreértette, és elhatározta, saját vágyait fogja követni. Ez az ifjú nem érzett semmiféle kötelezettséget apja irányában, és hálát sem mutatott. Azonban a gyermeki kiváltságokra igényt tart, vagyis az apai tulajdon egyik részére. Mózes 5. könyve 21. fejezetében megszabja, hogy az atya vagyonából két rész az első szülött fiút illeti. A többi fiak egyenlő arányban örökölnek. Szigorú törvény volt, hogy a vagyon az apa életében az ő kizárólagos rendelkezése alatt állott, és a gyermekek együtt éltek és dolgoztak az édesapával. Mikor a kisebbik fiú kiszámította, mi esik az atya vagyonából rá, mikor a maga vélt jussát követelni kezdte, fellázadt az atyai felségjog ellen. Felmondta a fiúi viszonyt, és kiszakította magát az atya elkötelezettségéből, a családból. Olyan, mintha a fiú azt mondta volna. Apám, azt kívánom, bárcsak meghalnál. Megakadályozol abban, hogy jól érezzem magam. Gyorsan hajj meg, és ne állj az utamba, vagy add ki az örökségemet most. Egy olyan társadalomban, ahol szentek a családi kapcsolatok,
Az ilyen viselkedés elképzelhetetlen és megbocsáthatatlan. Itt kezdődött a bűne, mert a bűn lázadás. A többi már csak következmény volt. Az, hogy a vagyont eltékozolta, mert dobzódva élt, fogyasztott és nem termelt, ahogy ma mondanánk. A bibliai időkben a föld és a jószág volt a nagy család alaptőkéje. Általában mindent elkövettek, hogy a földet a nagy családon belül tartsák. A fiú azonban nem csak hogy elkérte a földből járó vagyonrészt apja halála előtt, de miután megkapta, eladta és a pénzt eltékozolta egy távoli országban. A lényeg az, hogy amikor eladta, a nagy család egyetlen más tagja sem merte volna megvenni, mert ez azt jelentette volna, hogy olyan földvagyont szerez, mely a fiú apjának tulajdona, aki még életben volt. A tékozló fiú így bizonyára kívülállóknak adta el a földet, ezzel csökkentve a családi tőkét. A falu fel lehetett háborodva, nem csak akkor, amikor elment, de akkor is, amikor visszajött és rájöttek, hogy a fiú kicsapongó életével elherdálta a tőke utolsó fillérjét is. A veszteség helyrehozhatatlan volt. Amikor Krisztus elmesélte, hogy a tékozló fiú mennyire feldúlta apját felháborító kérésével, a hallgatóság azt a folytatást várta volna, hogy az apa dűbe gurul és kitagadja a fiát. Egy ilyen reakciót teljesen jogosnak tartottak volna. Ehelyett Krisztus így folytatta a történetet, hogy az apa teljesíti fia kérését és hagyja elmenni. A példázat alkalmazása magától értetődő, nem véletlenül nevezik Krisztus leghíresebb példabeszédének. Sok embernek ugyanolyan a viszonya Istenhez, mint a tékozló fiúnak az apjához. Ha nem is tagadják a teremtő létezését, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. A teremtő és törvényeinek gondolata elrontja a szórakozásukat és korlátozza szabadságukat. Az Istentől való teljes függetlenségben kívánnak élni. Bizonyosan nem szeretik teljes szívükből, elméjükből, lelkükből és erejükből. De azért továbbra is szeretnék élvezni mindazt a jó dolgot, amit Isten teremtett. Ha az egyén elutasítja, vagy semmibe veszi Istent, és csak saját öröméért él, nem csak magát károsítja meg. Az egész közösség erkölcsi és szellemi tőkéjét csorbítja. Isten nem zsarnok, szeret bennünket. Az embernek szabad akaratot adott, és azt tiszteletben tartja. Ha az emberek elutasítják, semmibe veszik, megvetik vagy megtagadják Istent, nem sújtja őket rögtön halálra, sőt az élet jó dolgaitól sem fosztja meg őket azonnal. Hagyja, hogy fokozatosan felfedezzék azt a lelki szegénységet és erkölcsi nyomorúságot, mely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha egy teremtmény elutasítja, vagy semmibe veszi a teremtőt.

Miután megkapta apai jussát, messze vidékre költözék, távol az atyai háztól. Van bőven pénze, és szabad akarata szerint cselekedhet. Tehát azt hiszi, hogy elérte szíve vágyát. Nagyon kellemes volt a kicsapongó élet. De senki sem figyelmeztette. Ne tedd ezt, mert átasz magadnak.

vagy tedd inkább ezt, mert így helyes. A rossz társaság még jobban beleviszi a bűnbe, egyre rosszabb helyzetbe kerülve. A bűn következménye volt a nyomorúság is, amibe a tékozló jutott. Isten szeretetének visszautasítója kívül kerül Isten áldó, védelmező körén. Ennek a nyomorúságnak mélysége egyenest megdöbbentő. Éhínség támad azon a vidéken, s ő szükséget szenved. Elszegődik a tartomány egyik polgárához, aki disznói legeltetésével bízza meg. Zsidó ember részére ez a legutálatosabb, leglealjasítóbb foglalkozás volt. A fiatalember, ki szabadságával kérkedett, egyszerre szolgaságra jutott. A vidám társak, ki körülvették jóléte idején, és költségére ettek és ittak, mind elhagyták. Lelkismeretét elnyomva boldognak képzelte magát, most pedig az élet szánalmas hajótöröttyeként lézengett. Milyen hű képe ez a bűnös állapotnak? Körülvesz Isten szeretete, de az ember, ki csak önző kívánságainak a kielégítését és bűnös élvezeteket hajszol, mégsem akar egyebet, mint távol maradni Istentől. A tékozló fiú már senkinek sem kellett. Ez indította el benne a bűnbánat folyamatát. Elhatározta, hogy hazamegy apjához, és megvallja neki oktalanságát. Isten szeretete vágyódik azon lélek után, ki önként eltávolodott tőle, és mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házhoz. Ha őszinték vagyunk, belátjuk, szenvedéseinket saját balgaságunk okozta. Azt tervezte, hogy ajánlatot tesz apjának. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ajánlata számunkra az őszinte megbánás és az apjával való valódi megbékülés jelének tűnhet. Valójában azonban nem örömében tette. Egy ókori gazdaságban a munkások három osztálya dolgozott. Először ott voltak a gazda fiai. Ők nem bérért dolgoztak. A család tagjaiként, akik az apa halálakor öröklik majd a gazdaságot, az apa és a család szeretetéért és a családi birtok javáért dolgoztak. Aztán ott voltak a szolgák, akik ellátásért és némi bérért dolgoztak, de nem voltak függetlenek. Ezek a gazdaságban éltek. De voltak független munkások is, akik a faluban éltek és elszerződtek a gazdaságba. Ma napszámosoknak neveznénk őket. Amikor a tékozló fiú visszatért, ezek közé akart beállni. Nem az apja és családja iránti szeretetből akart ott élni és dolgozni. Miután kicsapongó életmódja miatt ostoba módon elvesztette saját birtokrészét, most az volt a szándéka, hogy független marad és elszegődik hozzá pénzért. Egy ilyen ajánlat sohasem elégíthet ki egy apát. Nem gyógyítja meg az elidegenedést. A tékozló fiúnak fel kell adnia esztelen függetlenségét. El kell fogadnia apját apjaként, és az iránta és családja iránt érzett szeretetből érte kell élnie és dolgoznia. Sok ember ma is elköveti ugyanezt a hibát. Saját bőrükön tapasztalták azt az erkölcsi és szellemi szegénységet, mely az Isten nélküli élet eredménye. Fogadalmat tesznek, hogy megváltoztatják életmódjukat, és Istent szolgálják. De az ókori farizeusokhoz hasonlóan az Istenhez való viszonyuk továbbra is helytelen. Talán gondolkodás nélkül még mindig ragaszkodnak az Istentől való függetlenséghez. Az a szándékuk, hogy jó viselkedéssel, jó cselekedetekkel és vallási szertartásokkal kiérdemlik Isten kegyelmét, azt remélve, hogy végül azzal fizet nekik, hogy üdvözíti őket. Ez azonban nem igaz. Isten teremtményeiként soha nem lehetünk függetlenek tőle. Mindent, amit érdemes birtokolni, tőle jön és az övé. Ami az övé, azt nem használhatjuk arra, hogy bármit megvásároljunk tőle, legkevésbé az üdvösséget. Egyetlen kielégítő életmód az, ha Istenért élünk, szeretjük őt teljes szívünkből, elménkből,
lelkünkből és erőnkből, és önként szeretetből szolgáljuk.

Az ifjú ott hagyja a disznócsodát, a moslékot is hazafelé indul. Gyengeségtől reszketve, éjségtől gyötörve veszi útját. Nincs semmije, rongy fedi testét. A normális életben, ha egy fiú, mint a példázatban szereplő, visszatérne, a falu minden embere kimenne elé, gúnyolná a rongyait és a koszosságát. A fejére zúdítaná az átkait azért a kárért és szégyenért, amit a közösségnek okozott. De ezen a ponton az apa rendkívüli dolgot tett. Elé szaladt, hogy találkozzon fiával. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Leveszi vállairól széles, értékes köntösét, beborítja fiának lesoványodott testét. Az atya szorosan maga mellett tartja és hazavezeti fiát. Nincs is alkalma arra, hogy béres helyét könyörögjön. Ő újra az a fiú, akit megtisztelnek a ház minden javaival, akit szolgák tisztelnek és kiszolgálnak. Az ókori világban egy fontos ember nem futott akármilyen okból. A futást méltóságon alulinak tartották. A tékozló fiú apja számára a futás megalázkodást jelentett. De ezzel olyan módon mutatta meg a tékozló fiúnak, hogy milyen is apai szíve, amit az még sohasem tapasztalt. Az, hogy apja megbocsátott neki, és visszahelyezte jogaiba, arra késztette, hogy teljes szívből szeresse őt, és azontúl önként szolgálja. Az emberek úgy tekintenek Istenre, mint aki azért figyeli őket, hogy fedjen és kárhoztasson. Ki a bűnös mindaddig el nem fogadja, amíg a visszautasításra egyetlen kifogást talál. Isten törvényét az emberek boldogságuk korlátjaként tekintik, keserves igának, amelyből szabadulni igyekszenek. De akiknek szemeit Krisztus szeretete felnyitotta, látni fogják Istent, mint szerető atyát, és felébreszti az Isten iránti szeretetet, mely Isten szolgálatának egyetlen kielégítő indítéka. Természetesen a példázat ezen részének az volt a célja, hogy rámutasson arra, mit tett Isten Krisztusban értünk bűnösökért. Az ókori világban a keresztre feszítést tekintették a lehető legszégyenteljesebb és legmegalázóbb halálnak. Ami miatt a kereszt üzenete a görög filozófusoknak durva és ostoba, a vallásos zsidók számára pedig botrányos volt. De sok millió ember számára Isten üdvözítő hatalmát bizonyította a kereszt. Mindez bizonyítéka Isten készségének, hogy elfogadja a megtérő bűnöst. Kedves barátom, vajon te is magad választotta úton jársz-e? Eltávolodtál-e Istentől? Vajon a törvényszegés tiltott gyümölcseit kívántad-e élvezni, s tapasztaltad-e, hogy keserűvé vált az íze szájadban? Most pedig reményvesztetten ülsz egyedül, elhagyattan. Hallgasd, az atya hív. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kelj fel, és menj atyádhoz. Ha csak egy lépést teszel feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és karjaiba zár. Füle hallja a megtört lélek kiáltását. Szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Mert amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni, mondja Ésaiás proféta. A szeretet Istene adja és írja a szívünkbe a szeretet törvényét.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből, Máté evangéliumának 16. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ha az evangéliumi feljegyzéseket olvassuk, akkor azt találjuk, hogy miközben Jézus végzi a tanítói szolgálatát és működését, a messiási küldetését, újra és újra kérdéseket tesz fel az őt hallgató vagy vele kapcsolatban lévő embereknek. És ezek a kérdések néha nagyon különleges kérdések. Jézus célirányosan, valamilyen szempont miatt teszi fel ezeket a kérdéseket. Itt is egy ilyen kérdés hangzott el a felolvasott ige szakaszban. Azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, engemet, az embernek fiát kinek mondanak az emberek? Majd később még rákérdez, és ti kinek mondotok engem? Ezzel a jézusi kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Előtte azonban egy kicsit szeretném a történeti hátterét is végig gondolni veletek. Ez a történet Cézárea Filippi környékén történik, ahogy olvastuk is, ott játszódik le. Ez a város Palesztina legészakibb pontján, Galilea fölött, közvetlenül a Hermon hegy lábánál található. Idáig érve Jézus már végigjárta Izrael egész határvidékét a pogányok felé, a további útja innen már nem lehetett máshova, csak vissza Jeruzsálem felé, hogy szembenézzen majd azzal a sorssal, amelynek beteljesítésére erre a földre lejött. Ez a körülmény világítja meg azt, hogy Jézust miért érdekli, miért érdeklődik az iránt, hogy az emberek miként vélekednek felőle. Ezen a határvidéken szeretett volna Jézus a nép tanításától félrevonulva megpihenni, a tanítványait felkészíteni a rájuk váró feladatokra és eseményekre. Ezért első kérdésével azt kutatja Jézus, azt kérdezi tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Talán úgy első nekifutásra azt tűnik ki, mintha Jézus úgy általában az emberek véleményére lett volna kíváncsi. Jézus kérdése azonban közvetve arra irányul, hogy miközben a tanítványok tolmácsolják felé az emberek véleményét, maguk is gondolják át, hogy ők miképpen vélekednek Jézusról. Jézus tulajdonképpen ezzel a közvetett kérdésével időt adott nekik arra, hogy felkészüljenek a saját hitvallásuk megfogalmazására és elmondására. Talán ha az első pillanatban mindjárt őket kérdezi, hogy ti mit mondotok rólam, akkor zavarba jöttek volna. De így, hogy kezdték az emberek általános véleményét elmondani Jézusnak, így időhöz jutottak, gondolkodási idejük volt, maguk is átgondolták, hogy tényleg én mit mondanék, ha Jézus megkérdezne. Ami aztán be is következett. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek nevei nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézus munkájáról és életéről. Azt akarják kifejezni, hogy Jézus olyan, mint Keresztelő János. Mások szerint olyan, mint Illés, némelyek szerint pedig Jeremiáshoz hasonló, vagy éppen olyan, mint bármelyik próféta, aki előtte Isten küldötte volt. Ellen White azt írja az egyik könyvében, egyesek, amikor látták csodáit, Dávid fiának mondták őt, a Betsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani, de sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusokat is megkérdezte közvetlenül. Nekik szegezte a kérdést, miképpen vélekedtek ti a Krisztusról? Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Most Jézus előtt megvallhatták volna, kimondhatták volna azt, amit a lelkük mélyén éreztek, meg amiről meg is bizonyosodtak. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni az Isten fiának is? A farizeusok, amikor Jézus rájuk kérdezett, akkor egy ószövetségi prófécia szavaival akartak kibújni a kérdés személyes jellege alól. Ez a prófécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást. A válaszukkal azt akarták érzékeltetni, hogy aki Dávid fia, annak királynak kell lenni. És közvetve azt üzenték Jézusnak ezzel a válasszal, hogy a te életedben nem látjuk ezt. Te nem vagy király. Ezért te nem is lehetsz Dávid fia. És nem is lehetsz a megígért Mesiás. Tehát ilyen becsomagolva mondták el Jézusnak azt, ami a lelkükben volt, hogy nem tudnak benne hinni, mint Isten fiában. Ekkor Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított ezeknek a főembereknek a gondolatára, és azt mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által, ezért Jézus azt mondja nekik, miképpen hívja akkor őt Dávid lélekben urának? Ha Dávid urának hívja, akkor mi módon lehet a fia? És ez elgondolkodásra kényszerítette ezeket az embereket. Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia több, mint egy ember. Még akkor is, hogyha király lesz. És Jézus kérdései, testvéreim, mindig önvizsgálatra késztetnek. A korábbi gondolatainknak, eszméinknek az átgondolására késztetnek. Jézus ezeket a főembereket is arra akarta kényszeríteni. Azért kérdezte őket, hogy mi módon mondja Dávid urának, holott az ő fia, hogy gondolkozzatok már el, hogy ki is a Mesiás. Annak felismerése azonban, hogy Dávid fia Jézus személyében valóságként áll előttük, ez szinte megnémította őket, és ahogy szokták az ilyen helyzetből kivágni magukat, inkább nem szóltak semmit, nehogy a bennük feltámadt sejtés beigazolódjon. Ők ugyanis nem ilyen Mesiást vártak, mint a názáreti Jézus. Nekik a Mesiás képük más volt. Azok az emberek viszont, akik látták és megtapasztalták Jézusnak a csodáit, azok már készek voltak őt Dávid fiának tekinteni, elfogadni, megvallani. Ezért kérdezték folyton egymástól sokszor az emberek, hogy vajon nem ez Dávidnak a ma fia? Máskor pedig hittel kiáltották felé, segítségül hívva őt oly módon, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Jeruzsálembe való bevonuláskor pedig szinte az egész tömeg ezt kiáltotta előtte. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak neve! Ezek a vallomások azonban még mindig csak egy embernek szóltak. Aki Dávid fia, de nem ura. Elismerték és felismerték Jézusban, hogy ő a Dávid fia, de azt még nem tudták felismerni, hogy Dávidnak az ura is. Aki ugyan az Úrnak nevében jött el, Nikodémus is ezt mondta Jézusnak, mikor vele találkozott, senki sem cselekedhet ilyen dolgokat, ha nem az Istentől lett küldve. Tehát elfogadták azt, hogy ő az Úrtól jött, de nem azonosították magával az Úrral. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban ne csak az Istennek egy emberét lássák, hanem ismerjék fel benne magát az Istent, aki emberré lett, értünk és közöttünk. No, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak is vallást tenni a saját hitükről, Jézusról, Jézus előtt. Ezért tette fel aztán később Jézus nekik a második kérdését. Ott, félrevonulva a magányban, az elcsendesedésben. Ti pedig kinek mondotok engem? Ahogy szokás volt a tanítványok között, most is Péter válaszol először. Belőle budjan ki először a válasz. Vissza se lehetett volna tartani. Egy kicsit ő volt a tanítványok szószólója. És azonnal mondja a tanítványok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem Pétert kérdezte közvetlenül, hanem hogy ti együtt kinek mondotok. És Péter ezt fogalmazta meg a többiek nevében. Péter hitvallása azonban nem volt olyan magától értetődő, hogy csak úgy kibukott belőle, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hiszen az emberek csalódtak Jézussal kapcsolatban a várakozásukban. Ez a csalódás a tanítványokat is érintette. Emlékeztek arra a történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és mi történt a végén, a vendégelés végén? Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek a tengerre. Szétválasztotta őket a tömegtől. Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus kényszert alkalmazott. Ráadásul a tanítványaival. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be, mert királlyá akarták kiáltani, a tömeggel együtt. És Jézus ezt nem engedhette meg. És mivel nem engedte meg, ezért ők is egy csalódást éltek át. Ők is azt várták volna, hogy Jézus elfogadja, hogy most Dávid trónjára felültessék. Aztán az emberek csalódása Jézusban még fokozódott azzal is, hogy keresztelő János nem sokkal a jézusi szolgálat megkezdése után börtönbe kerül, és a börtönben halálra adják, a Heródes lefejezteti. Az emberek úgy gondolták, ha Jézus lenne a Mesiás, akkor meg kellett volna, hogy szabadítsa őt. Hiszen a Mesiás, hogyan várták? Szabadítóként. Szabadítóként. És ha az ő leghűségesebb szolgáját, az ő követét nem képes megszabadítani, hát akkor hogy tudja megszabadítani az egész népet? Ezért nagyon mély csalódást éltek át Jézussal szemben. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, de ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert ez a vallomás még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. A neveltetés körülményei ugyanis nagyon meghatározzák egy ember gondolkodásának a módját és irányultságát. Az a légkör, amiben a tanítványok felnevelkedtek, a rabbik tanítása, a hagyományoknak az ismerete még mindig befolyásolta a gondolkodásukat. Annyira beléjük ivódott ez a mesiás kép, hogy a mesiás királyként fog jönni és Dávid trónjára fog ülni, hogy még Jézus mennybe menetele előtt, közvetlenül mielőtt a felhő elragadta volna közülük, még akkor is azt kérdezi Péter Jézustól: Uram, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még akkor is ebben reménykedett. Miközben Jézus már számtalanszor elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő egy másfajta országnak a királya lesz. Jézus válasza, amit Péter vallomására adott, szintén megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű Jézus mesiási küldetése. Jézus ugyanis azt mondja Péternek: nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Jézus közvetve azt mondja ki, hogy Péter, ezt nem te mondtad. Ez nem a te fejedből pattant ki. Ez nem a te gondolatod volt. Nem a saját szavaidat mondtad ki. Nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Jézusnak ezt a kijelentését mondhatnánk úgy is, hogy Péter a Szent Lélektől indítatva mondta ki ezt. Vagyis nem a saját véleményét mondta ki, hanem ekkor az isteni kinyilatkoztatásnak az eszköze volt. A Szent Lélek szólt rajta keresztül. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében, ahol azt mondja Pál, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. És Péter ezt tette. Nem test és vér jelentette ezt ki, hanem az én mennyei atyám, az ő lelke által mondatta ki benned, és általad. A Szent Lélek mondta ki rajtad keresztül. Ez azt jelenti, hogy Péter fogékony volt a Szent Lélek vezetésére és a tanítására. Isten azt akarja, hogy mi is ugyanezzel a belső nyitottsággal forduljunk Isten felé, mert csak így ismerhetjük meg őt igazán. Ha mi személy szerint is Jézust Úrnak varjuk, akkor nekünk se a test és vér jelenti ezt meg, hanem a mi mennyei atyánk. Ha készek vagyunk a Szentlélek vezetése alá helyezni magunkat, ha tud rajtunk keresztül szólni és megnyilatkozni a Szentlélek, akkor tudjuk Jézust, ami Urunknak megvallani. Ez a megismerés és ez a megvallás azonban az örök életünknek a feltétele. Jézus a főpapi imájába foglalja bele, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a megismerés az örök életünknek a feltétele. És ezt csak a Szentlélek által tudjuk. Csak a Szentlélek által tudunk eljutni ide, ilyen felismerésre. Jézusnak ilyen elfogadására. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a ma emberének is van különféle elképzelése Jézusról. Legáltalánosabban elfogadott vélemény az, hogy a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban ismert történelmi személy volt. Ezt szinte majdnem mindenki elfogadja. Még azt is elfogadják az emberek, hogy egy rendkívüli személyiség volt a történelemben, egy nagy tekintélyű tanító volt, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását, társadalmi együttélését. Így általában még elfogadják az emberek. Amikor azonban a hittel való elfogadás területére lépünk, és a mesiással hitben foglalkozó embereket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a tábora már sokkal megosztottabb, és egyáltalán nem az a jellemző, hogy egységes legyen a hitvallásuk. Az egyik tábornak még meg se született, el se jött a világ megváltója. Még mindig várják a mesiás születését. Van egy ilyen tábor. Mások viszont, akik már azt vallják, hogy megszületett a mesiás, és eljött a világ megváltója, azok között meg nagyon sokan vannak, akik túlságosan a megváltó születésére koncentrálnak, mert számukra túl komoly a tanító mesiásnak a személye és az üzenete. Ezeknek a keresztényeknek a szívük szerint csak egy gyermek Jézuskájuk van, akit lehet dédelgetni, kedves szavakkal becézni, aki szinte jobban az emberek segítségére szorul, mintsem, hogy rajtuk tudna segíteni, ezért nem is igazán hisznek az ő segítségében, akinek emlékezetére karácsonykor egy nagyon szép fenyőfát lehet állítani, feldíszítve, és így legalább egy évben egyszer meghitté lehet varázsolni nevének említésével a családi otthont. úgymond a szeretet légkörét lehet belopni ezen az egy pár napon. És aztán az év többi napjaiban szinte teljesen elfeledkeznek erről a Jézusról. Ezért is fogalmaztam így, hogy nekik csak gyermek Jézuskájuk van. Vannak azonban olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. Azonban az ős csaló, aki hazugságot szól, és az a célja, hogy becsapja az embereket, na ő még itt is meg tudja rekeszteni a hívő embert. Itt is rendkívüli körülményeket és zavart tud támasztani. Mindent megtesz az emberek életében azért, hogy Jézusban ne azt lássák, akire nekik szükségük van. Nagyon sokszínű lehet a Mesiáshoz való viszonyulása az embereknek, leginkább azonban úgy beszélnek Jézusról az emberek, mint aki meghalt a világ bűnéért. Ez a hitvallás azonban nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért is meghalt. János 3.16-ot is úgy említik az emberek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt összekapcsolva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol arról van szó, hogy Isten megbékéltette Krisztusban az egész világot. És így akkor a világ megváltója az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberiség megváltója, és valahol benne én is ott vagyok. Ez a hitvallás nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. És Jézus Krisztus az én megváltom először is. Azért halt meg, hogy én örök életet nyerjek. Ha valaki Jézusra úgy tud már tekinteni, hogy ő az én személyes megváltóm, ez a hitvallás saját magával fordítja először szembe. Egy önmagunkkal való szembesülést kell, hogy eredményezzen és igényeljen. Mert megváltóra nekem személy szerint csak akkor van szükségem, ha én bűnös vagyok. A megváltóba vetett hit tehát azt jelenti, hogy már ismerem a bűneimet, és azoktól szabadulni szeretnék. De nem tudok. Ezért egy felülről jövő segítségre hagyatkozom. Amit magam nem tudok elvégezni, na azt szeretném, hogy Jézus elvégezze helyettem. Nem tudom jóvá tenni a múltat, nem tudom megváltoztatni a jelent, és nem tudom garantálni a jövőt. Tehát teljesen kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Se a múltam nem biztos, se a jelenem, se a jövőm. De a megváltó mindezt biztosítja. Emlékeztek, hogy mit jelent Istennek az a neve, hogy Jehova? A Jahve, vagy ki, hogy ejti? Nem. A héber lenni igéből származik. Ezért mutatkozott Mózesnek így be, hogy mondd a fáraónak, ezt az üzeni neked, aki vagyok. Mert a héberben ez a szó ellentétben más népek nyelveivel többféle időt tud kifejezni. És lehet alkalmazni a múlt időben is, jelen időben is, és a jövő időben is. Ez a név, talán hadd fogalmazzam így, hogy az Isten azért választotta a maga önmegjelölésére az emberi nyelvnek ezt a szavát, mert azt akarja kifejezni az emberi család felé, hogy én a múltban is voltam, a jelenben is vagyok, és a jövőben is leszek. Tehát mindig létezem. Örökké létező Isten vagyok. És Jézusban nekünk ezt az Urat kell felismerni. És Pál apostol azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek által. A Szentlélek tud elvezetni oda bennünket, hogy Jézusban felismerjük az örökké létező Istent, aki volt is, van is és lesz is, aki a múltamat is rendbe tudja tenni, a jelenemet is meg tudja változtatni, és a jövőmet is tudja garantálni. Ezt jelenti számomra Jézus. Jézus bennünket is kérdez, ahogy a korabeli tanítványait is kérdezte, de nem általánosságban, hanem személy szerint és közvetlenül teszi fel a kérdését. Jézus kérdése ma is mindannyiunkhoz aképpen szól, ahogy egykor a tanítványaihoz, de most személy szerint fordítanám, te kinek mondasz engem? Szeretném, ha mindannyiunk szívén úgy ülne Jézusnak ez a kérdése, hogy nem ti kinek mondotok, hanem te személy szerint, testvérem, kinek mondod Jézust? Kinek vallod a szívedben meg őt? Részedre sem elegendő az a válasz, hogy csupán általánosságban kezdjél el beszélni Jézusról, hogy ja, ő 2000 évvel ezelőtt élt, emberré lett, lejött ide közöttünk, és meghalt az emberek bűneiért. Ez egy nagyon általános megfogalmazás. Ebben nincs benne a személyes hitem, és az átélt tapasztalatom vele. Jézus azt szeretné, hogy te se csak a világ megváltóját lásd benne, hanem a személyes megváltódat ismert fel, aki nélkül elveszett ember vagy. Viszont nem elég az sem, ha csupán az ajkaiddal vallod meg Jézust személyes megváltódnak. Ilyen emberből is nagyon sok van, aki elmondja azt, hogy igen, én elfogadom Jézus személyes megváltómnak. De Jakab azonnal nekiszegezi ennek az embernek a kérdését és gondolatát, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedetedből. Nem elég az, hogy beszélsz arról, hogy Jézus a te megváltód. Látszik-e ez a te életedben? Hadd idézzek újra Ellen White írásából néhány mondatot. Bár hihetjük, hogy nem adatott más név a nap alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, és mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk. Nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel is Krisztusról. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján kell majd megállni és számot adni. És a cselekedeteink még itt a bűnvilágában is mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz, csupán udvariasságból róla, netán tiszteletből, vagy éppen valamilyen érdekből. Jézust az érdekli, hogy belül a szíved mélyén miként vélekedsz felőle. Te kinek mondasz engem a szívedben, kérdezi Jézus ma tőlünk. A Krisztusról szóló vallomásunk olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk

amely a cselekedeteinkből sugárzik, és a bennünket körülvevő légkörből áramlik, ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, nem csak pozitív irányú vallástétel lehet, hanem a tagadás vallástétele is lehet. Újra hadd olvassak néhány gondolatot Ellen White írásából. Ha valaki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat senki sem olyat, amit ő még nem kapott. A tanítványok folyékonyan beszélhetik a tantételeket, ismerhetik magának Krisztusnak a szavait is, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség, szeretet, akkor nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazással, helytelen beszéddel, hazug és rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei alól, vagy bűnös örömöket keres, megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétben lakozással. Mindezekkel kinyilváníthatja, hogy Krisztus nincs benne. Nagyon szomorú kép az, amit itt Ellen White felsorol. Hányféle módon arról tehetünk bizonyságot, hogy semmi közünk sincs Jézushoz. Emlékeztek Jézusnak arra a szavaira, amit Máté evangélium a 7. fejezetében mond el. Hány ember fog majd akkor hozzámenni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Mi mindent tettünk. Máshol azt mondja az evangélium ugyanerről, hogy a mi utcáinkba tanítottál, meg a te asztalodnál ettünk. És Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Mert ezek az emberek csak Jézus nevére hivatkoztak, de nem fogadták be a szívükbe, az életükbe. Hiányzott belőlük Krisztus. A mi vallástételünk azonban hirdesse, testvéreim, az, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk, és személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. János apostol viszont arról beszél, az első levél 3. fejezet 3. versében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. A szívünkben lévő remény késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk. Minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Minél jobban láthatóvá váljon az életünkben megnyilatkozó Krisztus, a szívünkben lakozó Krisztus. Így akar bennünk lakozni, így akar velünk közösségben lenni, hogy rajtunk keresztül váljon láthatóvá. Testvéreim, ha Jézus bennünket is megkérdezne, mint egykor a tanítványait, akkor mindenek előtt tudjon választ adni az életünk, a vele való közösségünk. Hirdesse életünk mindennél hangosabban azt, amit Pál apostol megfogalmazott, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Úgy gondolom, hogy most, amikor Jézusnak erre a kérdésére emlékeztünk, akkor azért íródott meg ez a mi számunkra is, akikhez az időknek vége elérkezett, mert Jézus bennünket is egy önvizsgálatra akar késztetni, általa. Bennünket is az előző életünk és cselekedeteinek az átgondolására akar késztetni. Miképpen vélekedünk mi róla? Mit mondunk róla? Mi a mi vallástételünk róla? Hogy fogadjuk őt el? Vajon elmondható-e rólunk az, ami Péternek mondatott Jézustól, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Van-e olyan bizonyság tételünk a Szentlélektől, a lelkünk mélyén, hogy mi Jézust, ami személyes urunknak tudjuk.

megvallani. Aki nem csak munkálkodik érettünk, aki nem csak a szabadulást munkálja, hanem ő maga a szabadító. Segítsen az Úr, hogy mi így fogadjuk Jézust. Hogy amikor ránk kérdeznének, amikor talán Jézus egy mellettünk álló embert használ fel a kérdésének a feltevésére, hogy te miképpen vélekedsz Jézusról, akkor tudjál olyan hitbeli vallást tenni, amely a másik ember számára útmutatást jelent, segítséget jelent, Jézushoz vezetést jelent, a te számodra pedig az örök életet. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket egy németországi térségben. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Ezt pedig most először sikerült természetes környezetben nagy felbontásban rögzíteni. Kedves hallgatóink, többet a megfigyelésről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon jó, ha valaki kétszer sültéget fogyaszt az étkezéssel. Tehát, ha kenyeret sütünk otthon, akkor legyen az magunk által sütött kenyér. A kenyérbe levő élesztő legyen fele annak, mint amit a receptbe írtak. Soha ne együnk friss kenyeret, mindig csak félnaposat vagy másnaposat. És tehetjük, akkor mindig pirítjuk meg az ételt, vagy a sütőbe kétszer sültnek, vagy a pirítus sütőbe. Ez sokkal jobb a gyomornak a szikkat étel, mint az, ami frissen, ropogósan, melegen, jó, persze nagyon illata van neki, és én tudom, hogy ott vannak ezek a Hornet üzletek, nem tudom, itt van-e, vagy Petsnek üzletek, ugye arra épül az egész dolog, hogy mirigyben készítik a tésztát, oda teszik, és hogy sütik frissen, jön az illata, mert az utcán is lehet érezni, nem? Tehát így becsukott szemben bemegyek, és megveszem, mert annyira kívánom az illatát. De ezek a legveszélyesebbek, ami számunkra. Tehát ne felejtsük el, hogy egy kis kétszer sült, egy kis száraz kenyér, picit felmelegítem, és már is ugyanolyan jó ízanyaga van. Jó lenne, hogyha hetente, két hetente fogyasztanám különböző gyümölcsleveket, vagy zöldségleveket, nagyon finom piros muslomban már beszéltünk, hogy mennyire jó. Reggel 5-10 órával meginni naponta egy 2 deci piros mustot, szenzációs jó tesz a gyomornak, de akár inni zöldségleveket, sárgarépalé, céklalé, céklasárgarépa, egy kis fekete retteket bele, egy húzafülé, nem kell minden nap, de evés előtt 10 órával, mármint ebéd előtt 10 órával meginni egy zöldséglevet, vagy otthon frissen kivacsolt paricsomlevet, vagy házelegeltet paricsomlevet, amiben nincsen persze nátriumbenzoát, még nincs telpakolva cukorral, tehát ezek a legjobbak, ami számunkra. Tehát fogyasszunk leveket, nagyon gyorsan felszívódnak, és valódi táplálékkal, tápanyaggal látnak el bennünket. Nagyon fontos lenne az, hogy vegyünk komolyan egy olyan tanácsot, ami a penésztesedésre vonatkozik. Akkor, amikor az ételünket kivesztük a hűtőből, és azt tapasztaljuk, hogy a felületén, hát ott van ez a kis penész. Tudom, sokan azt csinálják, hogy fogják, azt kiveszik, kidobják, szépet megeszik. Nagyon veszélyes. Akkor, amikor az ételnek a felületén megjelenik a penész, akár a kenyérnek itt látjuk a felületén, ott vannak egy penészcsirák, azt mondják, semmi gond, levágom, jól lesz még zsemlemorzsának. De a penész ott volt benne. Nagyon veszélyes. Azt szokjuk meg, hogy amin a penész megjelenik, azzal csak egyeteltünk, kidobjuk. Még az állatotnak se adjuk oda, mert számukra is veszélyes. Tehát még az állatnak se adjuk oda azt az ételt, ha én nem eszem meg, miért adom az állatomnak, a kutyámnak, macskának, a zukoknak, miért adom oda? Hogyha tudom azt, hogy penészgombák vannak benne. Én nagyon félek mindig a akciókról, főleg a hús kérdésnél, hogy amikor már megindul szinte, átcímkézik, veszélyes dolog. Tehát ne nyúljunk bele. Nagyon fontos ám az, hogy annyit főzzünk, amit elfogyaszt a család. Maximum holnapra egy pici maradjon belőle, de ne annyit, hogy utána 4 napig rájárjunk, mert az penészesedés elindul ám rögtön. Abban a pillanatban. Tehát a bomlási folyamat elindul az első nap. És azt 4 napig tárolom, akkor ott van benne már a betegségnek a csirája. Tehát ami penészes, ami rossz, ami megromlott, azzal nem szabad kísértezni, azon a kidobni. Sajnos az elmúlt hónapokban is Európa 10 országában végeztek felmérést annak tekintetében, hogy azt vizsgálták, hogy mennyi romlott dolog van a polcainkon. Főleg a borok tekintetében van nagyon sok romlott bor a piacainkon, aztán a különböző sajtok esetében, a különböző hústermékek esetében, a különböző paradicsomszószok esetében. Tehát csomó rossz lehetetnek bennünket a boltokban, amit átcímkéznek, odaadnak, és persze mi döntjük, hogy megvesztük-e vagy nem, tehát soha ne választjuk ezeket a termékeket, nagyon fontos kérdés. Jó lenne, hogyha az édességeket megpróbálnánk kiiktatni az étrendünkből, tehát nem ez a legfontosabb dolog, amivel boldogság hormont tudunk endorfin termelni, a csokoládét eszünk. Azt kéne mondanom, hogy a csokoládét el kéne felejtenünk, tele van cukorral, tele van kakaóval, nem ez a jó dolog a mi számunkra, tele van kalóriával. Az a 2-3 szelet kis csokoládé, mert annyi kalóriát tartalmaz, mint egy egész leg, nem? És mikor eszünk ezt? Nasinak. 2 étkezés között, ami beindítja újra a mi emésztésünket. Hogyha mi
édes reggeléket fogyasztunk, édes gyümölcsöket, műzliket, gabonákat, akkor elveszik az édesség utáni vágy. És ha édes a reggelim, ezért jó a gyümölcsös édes reggeli, akkor nem fogom azt kívánni majd, hogy napközben nasizzek valamit is édességet. Tehát ha szeretnék szokni a csokiról, akkor egyek édes reggelit, ha szeretnék enni csokit, egyek meg egy darab datóját. Akkor önmagában olyan édes, mint a csokoládét ennék. Fontos az, hogy ne csak úgy kielégítsük az étvágyunkat, ne legyünk közömbösek az ételnek a minősége és elkészítése mellett. Nagyon sok ember csak eszik, nem is számít neki, mit tettek az asztalra, csak egyen valamit, nem? Az étkezés egy nagyon fontos dolog az ember életébe, hiszen meghatározza a társas kapcsolatainkat, meghatározza az életemet, az étkezésemet, azt, hogy mi fog velem történni, tehát adjuk meg a módját annak, hogy hogyan készítjük az ételeinket, válaszoljuk meg gondosan, hozzáértéssel, tanulva, fokozatosan, hogy hogy tudok haladni ezen az úton, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogy ha 4-4 és az emésztés, akkor legalább még egy fiolát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva együnk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor, 2 étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, 1 vagy 2 pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása. Reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, 3 pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszerke, semmi magyaró az emésztési nidbe. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot. Vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, amikor jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát ők hogy élnek, meg hogy itt mondták, ez nem elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyire jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához.

0: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiser Stuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi, gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra. Néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e megfigyelés részletei mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: Német kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a postagalambok májában található vastartalmú immunsejtek segítik az állatokat abban, hogy a föld mágneses mezeit használják iránytűként. Az összes állati érzékszerv közül a legérdekesebb és a legvitatottabb a mágnesesség érzékelése. Közismert, hogy a mándormadarak, a teknősök és más állatok képesek a föld mágneses mezeje alapján tájékozódni, ám az emögött meghúzódó pontos mechanizmus még nem ismert. Most a Bonni Egyetem kutatói álltak elő egy igen izgalmas felfedezéssel. Hogy pontosan hogyan működik az állatoknak ezen érzékelése, arról megoszlanak a tudományos vélemények. Egy korábbi elmélet szerint az állatok szöveteibe ágyazott apró magnetit kristályok működhetnek iránytűként, míg az újabb elképzelés szerint a retinában található fehérjék, az úgynevezett kriptokromok reagálnak a mágneses mezőkre. Ez utóbbi lehetővé tenné a vándormadarak számára, hogy még minimális fényviszonyok között is megfelelő irányba repüljenek.
0: Egy 2025-ös vizsgálat a postagalambokra terjedt ki, és egy újabb megállapításhoz vezetett. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a változó mágneses mezők elektromos áramot indukálnak az állatok belső fülében, stimulálva az agyba vezető idegeket. Ezúttal a Bonni Egyetem tudósai tettek le egy vizsgálati eledményt az asztalra. A Science című tudományos labban megjelent publikáció szerint a kutatók azt találták, hogy a postagalambok a májukban található vasban gazdag immunsejtek segítségével tudják azt, hogy milyen irányba kell repülniük. Bár a vizsgálat eredménye rendkívül izgalmas, a kutatók szerint egyelőre csak egy alapkutatásként szabad tekinteni rá. Emiatt a jövőben több állattal, más körülmények között is meg kellene ismételni a kísérletet, és egyéb vizsgálatokat is el kellene végezni, hogy kizárják az esetleges befolyásoló tényezőket.
2: A mozgásszegény életmód egyre gyakoribb a modern társadalmakban, és számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó ülés növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatát, valamint rövidítheti a várható élettartamot. Ugyanakkor az is ismert, hogy a rendszeres mozgás és a több gyaloglás kedvezően hat az egészségre. Matthew Ehmadi, a Sydney Egyetem kutatója és munkatársai egy közelmúltban végzett vizsgálat során 72.174 önkéntes adatait elemezték az Egyesült Királyságban működő UK Biobank adatbázis felhasználásával. Összesen 7 évnyi egészségügyi adat állt rendelkezésükre. A résztvevők fizikai aktivitását egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, amelyek segítségével a kutatók meghatározták a napi lépésszámot és az ülve töltött időmennyiségét. A vizsgálatban a napi ülve töltött idő mediánja 10,6 óra volt. Az ennél többet ülőket magas, a kevesebbet ülőket pedig alacsony ülésidővel rendelkező csoportba sorolták.
0: Az eredmények szerint minél több lépést tettek meg a résztvevők, annál kisebb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a korai halálozásnak a kockázata. Ez az összefüggés az ülve töltött időtől függetlenül érvényes volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a hosszú ideig tartó ülés veszélytelen lenne. Az ülőmunka és az inaktív életmód csökkentése továbbra is elsődleges cél marad. Az elemzés alapján napi 9000-10000 lépéssel lehet leginkább mérsékelni az erősen mozgásszegény életmód káros hatásait. Ekkora aktivitás mellett az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek kockázata 21%-kal, a halálozás kockázata pedig 39%-kal volt alacsonyabb. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy az egészségügyi előnyök jelentős része már napi 4000-4500 lépésnél megjelent.
1: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját, bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van. A házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól, ezt pedig most először sikerült természetes környezetben, nagy felbontásban rögzíteni. A Freiburgi Egyetem kutatói drónos követőrendszerrel figyelték az állatokat, a közzétett eredményeik pedig részletes, természetes környezetben rögzített adatokkal írják le a házi méhek útvonal követését, írta a Science Daily. A kutatást vezető Andrew Stroh, neurobiológus szerint a technológiai ugrás tette lehetővé a viselkedés ilyen részletes megfigyelését. A nyomkövető rendszerünk először tette lehetővé, hogy természetes tájakon is nagy felbontású háromdimenziós repülési pályákat rögzítsünk házi méhekről, fogalmazott a professzor.
0: A felvételeink azt mutatják, hogy minden méhnek megvan a maga előnyben részesített útvonala, és ezt nagyon precízen repüli. Szinte azt is mondhatnánk, hogy mindegyik méhnek megvan a maga személyisége. A kísérlet során a kutatók a kaptártól mindegy 120 méterre helyeztek el egy etetőt. A két pont között sövények, egy kukoricaföld és egy magányos fa is volt. Kiderült, hogy a tereptárgyak szerepe a tájékozódásban kulcsfontosságú. A méhek a fa közelében repültek a legpontosabban, még a vizuálisan egyhangú kukoricatábla felett sokkal nagyobb volt a szórás az útvonalaik között. A kutatócsoport ebből arra következtetett, hogy a vizuális kapaszkodók stabilizálják a méhek útját.
1: 22 különböző tudományos vizsgálat adataiból merítve, 14 éven át követte nyomon több mint 2200 az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában élő adatközlő mindennapi kommunikációját Valéria E. Pfeiffer, a Missouri Kansas City Egyetem és Matthias R. Mell, az Arizonai Egyetem kutatója. A vizsgálatba bevont 10 és 94 év közötti személyek hétköznapi beszélgetéseit egy időszakosan bekapcsolódó, hordozható hangrögzítő eszközzel mérték fel, ennek alapján határozták meg az egyének napi beszéd átlagát. A kutatás legmeghökkentőbb megállapítása, hogy 2005 és 2019 között az emberek napi beszéd átlaga évről évre átlagosan 338 szóval zsugorodott.
3: Első pillantásra ez a napi bő 300 kifejezés talán elhanyagolhatónak tűnhet. Ám ha belegondolunk, hogy a csökkenés minden egyes évben összeadódik az előzővel, kiderül, hogy a 14 éves kutatási időszak végére az emberek már több ezer szót veszítettek a beszédükből egyetlen nap leforgása alatt a 2000-es évek elejéhez képest. Ha ezt a folyamatosan halmozódó napi adagot kivetítjük a kutatás teljes utolsó évére, akkor láthatjuk, hogy 2019-ben egy ember átlagosan már csak nem 1,7 millió kifejezéssel mondott kevesebbet, mint 2005-ben. Nem véletlen, hogy az adatok szerint a teljes szóvesztés a 2000-es évek elejéhez képest elérte a drámai 28%-ot. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a digitális forradalom fellendülése és a szóvesztés között okokozati összefüggés áll. Kijelentésüket többek között arra alapozzák, hogy elemzésük éppen két évtizeddel ezelőtt az SMS, az egyéb üzenetküldő alkalmazások, az e-mail és a közösségi média globális térnyerésének időszakában indult. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés

Hűségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett. Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg.
mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői megbízójuk irányítása mellett kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt, szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak.
A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jómodor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek csalárd, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek! Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják. Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg.
az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a sátán ellen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

vagytok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságot.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Balla Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Balla Lóránt lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten igéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére feladatok elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt.
2: A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van bibliás, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz, Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan 3 evangélium, le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot, de majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben. Most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 milliárd keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét. Bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érzed ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más feledekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdőkeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház, aminek

testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez az egyik legfontosabb elem, az adventisták az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a Jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, azaz, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet, nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet, az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmus.

Mostnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és a romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Joel próféta ígéretét.
Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Dehogyis nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Joel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Tudjátok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel.
Köszönjük, Szentlélek Isten, az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad. Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Bármi legyen is az oka, amiért a rádiót hallgatja, időtöltés, vagy pedig információgyűjtés, hiszem, sikerül most figyelmünket Isten igéjére összpontosítanunk. Mai műsorunk címe a szeretet törvénye. E témakör tanulmányozásakor a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyekkel találkozhatunk, mi a törvény, mi a szeretet? Miért egyeseknek csak törvény kell, másoknak pedig csak a szeretet? A Szentírásban az Isten törvénye kifejezés legtágabb értelme szerint mindazokat a kinyilatkoztatásokat jelenti, amelyeket Isten a történelem folyamán adott az embernek. A kifejezés e tágértelmű használatának megvan az alapja, mert Isten minden kinyilatkoztatásának egy a tartalma és célja minden időben. Megismertetni az emberrel az igaz, isteni életrendet vagy élettörvényt, hogy azzal összhangban éljen. Másrészt Isten minden beszéde törvénynek nevezhető azon az alapon is, hogy minden részletében igazság, amiből nincs mit elvenni és nincs mit hozzátenni. A törvény szó más értelmében a törvényszövetségre vonatkozik. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, valóban törvényeket, rendeléseket adott eléjük, és ezek megtartásában jelölte meg számukra azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése az ő feladatuk volt a vele kötött szövetségben. Isten azonban nem azt kívánta, hogy a saját erejükből tartsák meg ezeket. Fel kellett ismerniük, hogy bűnben való megkötözöttségük miatt nem tudják betölteni az isteni törvényt. Ezáltal kívánta elvezetni őket arra a felismerésre, hogy az isteni kegyelem szabadítására, megváltóra van szükségük. Itt kell megemlítenünk azt a végzetes félresiklást, aminek az lett a következménye, hogy elhordozhatatlan, terhes, ellenszenves igét csináltak a törvényből, amelyet emberi kapcsolatok és rendelések tömkelegével bástyáztak körül, hogy minél pontosabb megtartásukat biztosítsák. Máté evangélium 23. fejezetének a 4. versében mondja ezt Jézus Krisztus, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. A törvény szó más jelentéstartalma, a bűnös emberiség számára összegzett egyetemes erkölcsi törvény, a 10 parancsolat. Isten határozott megkülönböztetéssel emelte ki a 10 parancsolatot az egyéb ószövetségi rendelkezések sorából, melyek ezen alapelvek konkrét történelmi keretek közötti alkalmazásai voltak. A szövetségi hűség, melyről az előbb beszéltem, Izrael részéről egyenlő volt a 10 törvényhez való hűséggel, a szövetség megrontása pedig ezek meg nem tartásával. Az Isten törvénye fogalom jelentéstartalma azonban még a 10 törvénynél szűkebb jelentésre is redukálható, mind jobban közelítve a végső lényeghez. A 10 törvényt egybefoglaló, illetve azok alapjául szolgáló végső elvek megfogalmazását már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus korában azonban már nem látták, nem értették ezeknek az igéknek az igazi jelentését. Jézus irányította rájuk újra a figyelmet. A középpontba állította őket, mint olyan alapelveket, amelyek a 10 parancsolat, valamint az egész írás lényegét is magukba foglalják. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E 2 parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt, amit megtalálunk Máté evangélium 22. fejezetében, a 37. verstől egészen a 40. versekig, megtalálhatjuk még Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében az 5. versben, és Mózes 3. könyvének a 19. fejezetében a 18. versben. Ugyanezt a gondolatot megerősíti Pál apostol is a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8, 9 és 10. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Végül is az emberi életet döntően meghatározó életrendet, Isten törvényét röviden így határozhatnánk meg. A szeretet törvénye. Megválaszolásra váró nagy és fontos kérdés lesz azonban a továbbiakban, hogy mi a szeretet? Nem az általános emberi felfogás, hanem a bibliai fogalom szerint. Valami hatalmas és végső igazság rejtőzik itt, hiszen a kijelentés, a törvény betöltése, a szeretet, szoros párhuzamban áll egy másik alapvető újszövetségi kijelentéssel, mely János apostol első levelének 4. fejezetében a 8. versben található. Isten a szeretet.

hitben a Teremtő iránti szeretetnek. A világ az ő világa. Azért teremtette, hogy kedvét lelje benne, és a tervei szerint működjön. Észszerű, hogy elsődleges kötelességünk a Teremtő akarata szerinti élet, és az iránta érzett szeretet kell, hogy legyen. Pusztán a létezésünk miatt érzett hála is erre késztet. Ebben az összefüggésben az Isten iránti szeretet nem valamilyen szentimentális, vallásos érzést jelent. Az az Isten szeretete, mondja a Biblia, hogy parancsolatait megtartjuk. Ezt kell tennünk teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből. Különböző gondjaink vannak. Kinek ne lennének ma? Ezeket mindenki a maga során másképp próbálja orvosolni. De ezekben a szavakban rejlik Krisztus diagnózisa az egyes ember és a társadalom mint egész alapvető bajaira. Hogyan élhetnénk úgy, ahogy kell, békében, szeretetben, egészségesen, ha nem szeretjük Teremtőnket, és nem az ő tervei, parancsolatai szerint élünk? Hogyan értékelhetnénk helyesen embertársainkat, és bánnánk velük megfelelően, ha megtagadjuk, sőt megvetjük, vagy elfelejtjük Teremtőjüket? És az élet hogyan lehetne több, keserves munkánál, ha Istent merő kötelességérzetből szolgálnánk, és nem az iránta érzett szeretetből?

Ha megsértjük az első és legfontosabb parancsolatot, és ezt mindnyájan megtettük, a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, az Isten iránti szeretet elmulasztásában. Itt egy alapvető kérdéssel állunk szemben. Mi magunk nem tudjuk elérni, hogy szeressük Istent. Akkor mi válthatja ki bennünk az Isten iránti szeretetet? A tékozló fiú példázata segít ennek megértésében, melyet Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől kezdődően olvasunk. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Monda pedig, egy embernek vala két fia, és mondd az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bélese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. A tékozló fiú fő bűne nem az volt, hogy eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott, és nem is az, hogy palázna nőkkel tékozolta el apja vagyonát. Ez persze éppen elég baj volt, ma sem dicséretre méltó tett, de sokkal rosszabb az, amit az apjával tett. Az ifja fiú megunta az apai ház fegyelmét. Azt gondolta, hogy szabadságát korlátozza. Az apa szeretetét és gondviselését félreértette, és elhatározta, saját vágyait fogja követni. Ez az ifjú nem érzett semmiféle kötelezettséget apja irányában, és hálát sem mutatott. Azonban a gyermeki kiváltságokra igényt tart, vagyis az apai tulajdon egyik részére. Mózes 5. könyve 21. fejezetében megszabja, hogy az atya vagyonából két rész az első szülött fiút illeti. A többi fiak egyenlő arányban örökölnek. Szigorú törvény volt, hogy a vagyon az apa életében az ő kizárólagos rendelkezése alatt állott, és a gyermekek együtt éltek és dolgoztak az édesapával. Mikor a kisebbik fiú kiszámította, mi esik az atya vagyonából rá, mikor a maga vélt jussát követelni kezdte, fellázadt az atyai felségjog ellen. Felmondta a fiúi viszonyt, és kiszakította magát az atya elkötelezettségéből, a családból. Olyan, mintha a fiú azt mondta volna. Apám, azt kívánom, bárcsak meghalnál. Megakadályozol abban, hogy jól érezzem magam. Gyorsan hajj meg, és ne állj az utamba, vagy add ki az örökségemet most. Egy olyan társadalomban, ahol szentek a családi kapcsolatok,
Az ilyen viselkedés elképzelhetetlen és megbocsáthatatlan. Itt kezdődött a bűne, mert a bűn lázadás. A többi már csak következmény volt. Az, hogy a vagyont eltékozolta, mert dobzódva élt, fogyasztott és nem termelt, ahogy ma mondanánk. A bibliai időkben a föld és a jószág volt a nagy család alaptőkéje. Általában mindent elkövettek, hogy a földet a nagy családon belül tartsák. A fiú azonban nem csak hogy elkérte a földből járó vagyonrészt apja halála előtt, de miután megkapta, eladta és a pénzt eltékozolta egy távoli országban. A lényeg az, hogy amikor eladta, a nagy család egyetlen más tagja sem merte volna megvenni, mert ez azt jelentette volna, hogy olyan földvagyont szerez, mely a fiú apjának tulajdona, aki még életben volt. A tékozló fiú így bizonyára kívülállóknak adta el a földet, ezzel csökkentve a családi tőkét. A falu fel lehetett háborodva, nem csak akkor, amikor elment, de akkor is, amikor visszajött és rájöttek, hogy a fiú kicsapongó életével elherdálta a tőke utolsó fillérjét is. A veszteség helyrehozhatatlan volt. Amikor Krisztus elmesélte, hogy a tékozló fiú mennyire feldúlta apját felháborító kérésével, a hallgatóság azt a folytatást várta volna, hogy az apa dűbe gurul és kitagadja a fiát. Egy ilyen reakciót teljesen jogosnak tartottak volna. Ehelyett Krisztus így folytatta a történetet, hogy az apa teljesíti fia kérését és hagyja elmenni. A példázat alkalmazása magától értetődő, nem véletlenül nevezik Krisztus leghíresebb példabeszédének. Sok embernek ugyanolyan a viszonya Istenhez, mint a tékozló fiúnak az apjához. Ha nem is tagadják a teremtő létezését, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. A teremtő és törvényeinek gondolata elrontja a szórakozásukat és korlátozza szabadságukat. Az Istentől való teljes függetlenségben kívánnak élni. Bizonyosan nem szeretik teljes szívükből, elméjükből, lelkükből és erejükből. De azért továbbra is szeretnék élvezni mindazt a jó dolgot, amit Isten teremtett. Ha az egyén elutasítja, vagy semmibe veszi Istent, és csak saját öröméért él, nem csak magát károsítja meg. Az egész közösség erkölcsi szellemi tőkéjét csorbítja. Isten nem zsarnok, szeret bennünket. Az embernek szabad akaratot adott, és azt tiszteletben tartja. Ha az emberek elutasítják, semmibe veszik, megvetik vagy megtagadják Istent, nem sújtja őket rögtön halálra, sőt az élet jó dolgaitól sem fosztja meg őket azonnal. Hagyja, hogy fokozatosan felfedezzék azt a lelki szegénységet és erkölcsi nyomorúságot, mely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha egy teremtmény elutasítja, vagy semmibe veszi a teremtőt.

Miután megkapta apai jussát, messze vidékre költözék, távol az atyai háztól. Van bőven pénze, és szabad akarata szerint cselekedhet. Tehát azt hiszi, hogy elérte szíve vágyát. Nagyon kellemes volt a kicsapongó élet. De senki sem figyelmeztette. Ne tedd ezt, mert ártasz magadnak. Vagy tedd inkább ezt, mert így helyes. A rossz társaság még jobban beleviszi a bűnbe, egyre rosszabb helyzetbe kerülve. A bűn következménye volt a nyomorúság is, amibe a tékozló jutott. Isten szeretetének visszautasítója kívül kerül Isten áldó, védelmező körén. Ennek a nyomorúságnak mélysége egyenes megdöbbentő. Éhínség támad azon a vidéken, s ő szükséget szenved. Elszegődik a tartomány egyik polgárához, aki disznói legeltetésével bízza meg. Zsidó ember részére ez a legutálatosabb, leglealjasítóbb foglalkozás volt. A fiatalember, ki szabadságával kérkedett, egyszerre szolgaságra jutott. A vidám társak, ki körülvették jóléte idején, és költségére ettek és ittak, mind elhagyták. Lelkismeretét elnyomva boldognak képzelte magát, most pedig az élet szánalmas hajótöröttyeként lézengett. Milyen hű képe ez a bűnös állapotnak? Körülvesz Isten szeretete, de az ember, ki csak önző kívánságainak a kielégítését és bűnös élvezeteket hajszol, mégsem akar egyebet, mint távol maradni Istentől. A tékozló fiú már senkinek sem kellett. Ez indította el benne a bűnbánat folyamatát. Elhatározta, hogy hazamegy apjához, és megvallja neki oktalanságát. Isten szeretete vágyódik azon lélek után, ki önként eltávolodott tőle, és mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házhoz. Ha őszinték vagyunk, belátjuk, szenvedéseinket saját balgaságunk okozta. Azt tervezte, hogy ajánlatot tesz apjának. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ajánlata számunkra az őszinte megbánás és az apjával való valódi megbékülés jelének tűnhet. Valójában azonban nem örömében tette. Egy ókori gazdaságban a munkások három osztálya dolgozott. Először ott voltak a gazda fiai. Ők nem bérért dolgoztak. A család tagjaiként, akik az apa halálakor öröklik majd a gazdaságot, az apa és a család szeretetéért és a családi birtok javáért dolgoztak. Aztán ott voltak a szolgák, akik ellátásért és némi bérért dolgoztak, de nem voltak függetlenek. Ezek a gazdaságban éltek. De voltak független munkások is, akik a faluban éltek és elszerződtek a gazdaságba. Ma napszámosoknak neveznénk őket. Amikor a tékozló fiú visszatért, ezek közé akart beállni. Nem az apja és családja iránti szeretetből akart ott élni és dolgozni. Miután kicsapongó életmódja miatt ostoba módon elvesztette saját birtokrészét, most az volt a szándéka, hogy független marad és elszegődik hozzá pénzért. Egy ilyen ajánlat sohasem elégíthet ki egy apát. Nem gyógyítja meg az elidegenedést. A tékozló fiúnak fel kell adnia esztelen függetlenségét. El kell fogadnia apját apjaként, és az iránta és családja iránt érzett szeretetből érte kell élnie és dolgoznia. Sok ember ma is elköveti ugyanezt a hibát. Saját bőrükön tapasztalták azt az erkölcsi és szellemi szegénységet, mely az Isten nélküli élet eredménye.

véleménye. Fogadalmat tesznek, hogy megváltoztatják életmódjukat, és Istent szolgálják. De az ókori farizeusokhoz hasonlóan az Istenhez való viszonyuk továbbra is helytelen. Talán gondolkodás nélkül még mindig ragaszkodnak az Istentől való függetlenséghez. Az a szándékuk, hogy jó viselkedéssel, jó cselekedetekkel és vallási szertartásokkal kiérdemlik Isten kegyelmét, azt remélve, hogy végül azzal fizet nekik, hogy üdvözíti őket. Ez azonban nem igaz. Isten teremtményeiként soha nem lehetünk függetlenek tőle. Mindent, amit érdemes birtokolni, tőle jön és az övé. Ami az övé, azt nem használhatjuk arra, hogy bármit megvásároljunk tőle, legkevésbé az üdvösséget. Egyetlen kielégítő életmód az, ha Istenért élünk, szeretjük őt teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből, és önként szeretetből szolgáljuk.

Az ifjú ott hagyja a disznócsodát, a moslékot is hazafelé indul. Gyengeségtől reszketve, éjségtől gyötörve veszi útját. Nincs semmije, rongy fedi testét. A normális életben, ha egy fiú, mint a példázatban szereplő, visszatérne, a falu minden embere kimenne elé, gúnyolná a rongyait és a koszosságát. A fejére zúdítaná az átkait azért a kárért és szégyenért, amit a közösségnek okozott. De ezen a ponton az apa rendkívüli dolgot tett. Elé szaladt, hogy találkozzon fiával. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Leveszi vállairól széles, értékes köntösét, beborítja fiának lesoványodott testét. Az atya szorosan maga mellett tartja és hazavezeti fiát. Nincs is alkalma arra, hogy béres helyért könyörögjön. Ő újra az a fiú, akit megtisztelnek a ház minden javaival, akit szolgák tisztelnek és kiszolgálnak. Az ókori világban egy fontos ember nem futott akármilyen okból. A futást méltóságon alulinak tartották. A tékozló fiú apja számára a futás megalázkodást jelentett. De ezzel olyan módon mutatta meg a tékozló fiúnak, hogy milyen is apai szíve, amit az még sohasem tapasztalt. Az, hogy apja megbocsátott neki, és visszahelyezte jogaiba, arra késztette, hogy teljes szívből szeresse őt, és azontúl önként szolgálja. Az emberek úgy tekintenek Istenre, mint aki azért figyeli őket, hogy fedjen és kárhoztasson. Ki a bűnös mindaddig el nem fogadja, amíg a visszautasításra egyetlen kifogást talál. Isten törvényét az emberek boldogságuk korlátjaként tekintik, keserves igának, amelyből szabadulni igyekszenek. De akiknek szemeit Krisztus szeretete felnyitotta, látni fogják Istent, mint szerető atyát, és felébreszti az Isten iránti szeretetet, mely Isten szolgálatának egyetlen kielégítő indítéka. Természetesen a példázat ezen részének az volt a célja, hogy rámutasson arra, mit tett Isten Krisztusban értünk bűnösökért. Az ókori világban a keresztre feszítést tekintették a lehető legszégyenteljesebb és legmegalázóbb halálnak. Ami miatt a kereszt üzenete a görög filozófusoknak durva és ostoba, a vallásos zsidók számára pedig botrányos volt. De sok millió ember számára Isten üdvözítő hatalmát bizonyította a kereszt. Mindez bizonyítéka Isten készségének, hogy elfogadja a megtérő bűnöst. Kedves barátom, vajon te is magad választotta úton jársz-e? Eltávolodtál-e Istentől? Vajon a törvényszegés tiltott gyümölcseit kívántad-e élvezni, s tapasztaltad-e, hogy keserűvé vált az íze szájadban? Most pedig reményvesztetten ülsz egyedül, elhagyattan. Hallgasd, az atya hív. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kelj fel, és menj atyádhoz. Ha csak egy lépést teszel feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és karjaiba zár. Füle hallja a megtört lélek kiáltását. Szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Mert amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni, mondja Ésaiás proféta. A szeretet Istene adja és írja a szívünkbe a szeretet törvényét.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből, Máté evangéliumának 16. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ha az evangéliumi feljegyzéseket olvassuk, akkor azt találjuk, hogy miközben Jézus végzi a tanítói szolgálatát és működését, a messiási küldetését, újra és újra kérdéseket tesz fel az őt hallgató vagy vele kapcsolatban lévő embereknek. És ezek a kérdések néha nagyon különleges kérdések. Jézus célirányosan, valamilyen szempont miatt teszi fel ezeket a kérdéseket. Itt is egy ilyen kérdés hangzott el a felolvasott ige szakaszban. Azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Majd később még rákérdez, és ti kinek mondotok engem? Ezzel a jézusi kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Előtte azonban egy kicsit szeretném a történeti hátterét is végig gondolni veletek. Ez a történet Cézárea Filippi környékén történik, ahogy olvastuk is, ott játszódik le. Ez a város Palesztina legészakibb pontján, Galilea fölött, közvetlenül a Hermon hegy lábánál található. Idáig érve Jézus már végigjárta Izrael egész határvidékét a pogányok felé. A további útja innen már nem lehetett máshova, csak vissza Jeruzsálem felé, hogy szembenézzen majd azzal a sorssal, amelynek beteljesítésére erre a földre lejött. Ez a körülmény világítja meg azt, hogy Jézust miért érdekli, miért érdeklődik az iránt, hogy az emberek miként vélekednek felőle. Ezen a határvidéken szeretett volna Jézus a nép tanításától félrevonulva megpihenni, a tanítványait felkészíteni a rájuk váró feladatokra és eseményekre. Ezért első kérdésével azt kutatja Jézus, azt kérdezi tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Talán úgy első nekifutásra azt tűnik ki, mintha Jézus úgy általában az emberek véleményére lett volna kíváncsi. Jézus kérdése azonban közvetve arra irányul, hogy miközben a tanítványok tolmácsolják felé az emberek véleményét, maguk is gondolják át, hogy ők miképpen vélekednek Jézusról. Jézus tulajdonképpen ezzel a közvetett kérdésével időt adott nekik arra, hogy felkészüljenek a saját hitvallásuk megfogalmazására és elmondására. Talán ha az első pillanatban mindjárt őket kérdezi, hogy ti mit mondotok rólam, akkor zavarba jöttek volna. De így, hogy kezdték az emberek általános véleményét elmondani Jézusnak, így időhöz jutottak, gondolkodási idejük volt, maguk is átgondolták, hogy tényleg én mit mondanék, ha Jézus megkérdezne. Ami aztán be is következett. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek nevei nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézus munkájáról és életéről. Azt akarják kifejezni, hogy Jézus olyan, mint Keresztelő János. Mások szerint olyan, mint Illés, némelyek szerint pedig Jeremiáshoz hasonló, vagy éppen olyan, mint bármelyik próféta, aki előtte Isten küldötte volt. Ellen White azt írja az egyik könyvében, egyesek, amikor látták csodáit, Dávid fiának mondták őt, a Betsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani, de sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusokat is megkérdezte közvetlenül. Nekik szegezte a kérdést, miképpen vélekedtek ti a Krisztusról? Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Most Jézus előtt megvallhatták volna, kimondhatták volna azt, amit a lelkük mélyén éreztek, meg amiről meg is bizonyosodtak. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni az Isten fiának is? A farizeusok, amikor Jézus rájuk kérdezett, akkor egy ószövetségi profécia szavaival akartak kibújni a kérdés személyes jellege alól. Ez a profécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást. A válaszukkal azt akarták érzékeltetni, hogy aki Dávid fia, na annak királynak kell lenni. És közvetve azt üzenték Jézusnak ezzel a válasszal, hogy a te életedben nem látjuk ezt. Te nem vagy király. Ezért te nem is lehetsz Dávid fia. És nem is lehetsz a megígért Mesiás. Tehát ilyen becsomagolva mondták el Jézusnak azt, ami a lelkükben volt, hogy nem tudnak benne hinni, mint Isten fiában. Ekkor Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított ezeknek a főembereknek a gondolatára, és azt mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által, ezért Jézus azt mondja nekik, miképpen hívja akkor őt Dávid lélekben urának? Ha Dávid urának hívja, akkor mi módon lehet a fia? És ez elgondolkodásra kényszerítette ezeket az embereket. Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia több, mint egy ember. Még akkor is, hogyha király lesz. És Jézus kérdései, testvéreim, mindig önvizsgálatra késztetnek. A korábbi gondolatainknak, eszméinknek az átgondolására késztetnek. Jézus ezeket a főembereket is arra akarta kényszeríteni, azért kérdezte őket, hogy mi módon mondja Dávid urának, holott az ő fia, hogy gondolkozzatok már el, hogy ki is a Mesiás. Annak felismerése azonban, hogy Dávid fia Jézus személyében valóságként áll előttük, ez szinte megnémította őket, és ahogy szokták az ilyen helyzetből kivágni magukat, inkább nem szóltak semmit, nehogy a bennük feltámadt sejtés beigazolódjon. Ők ugyanis nem ilyen Mesiást vártak, mint a názáreti Jézus. Nekik a Mesiás képük más volt. Azok az emberek viszont, akik látták és megtapasztalták Jézusnak a csodáit, azok már készek voltak őt Dávid fiának tekinteni, elfogadni, megvallani. Ezért kérdezték folyton egymástól sokszor az emberek, hogy vajon nem ez Dávidnak a ma fia? Máskor pedig hittel kiáltották felé, segítségül hívva őt oly módon, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Jeruzsálembe való bevonuláskor pedig szinte az egész tömeg ezt kiáltotta előtte. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak neve! Ezek a vallomások azonban még mindig csak egy embernek szóltak. Aki Dávid fia, de nem ura. Elismerték és felismerték Jézusban, hogy ő a Dávid fia, de azt még nem tudták felismerni, hogy Dávidnak az ura is. Aki ugyan az Úrnak nevében jött el, Nikodémus is ezt mondta Jézusnak, mikor vele találkozott, senki sem cselekedhet ilyen dolgokat, ha nem az Istentől lett küldve. Tehát elfogadták azt, hogy ő az Úrtól jött, de nem azonosították magával az Úrral. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban ne csak az Istennek egy emberét lássák, hanem ismerjék fel benne magát az Istent, aki emberré lett, értünk és közöttünk. No, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak is vallást tenni a saját hitükről, Jézusról, Jézus előtt. Ezért tette fel aztán később Jézus nekik a második kérdését. Ott, félrevonulva a magányban, az elcsendesedésben. Ti pedig kinek mondotok engem? Ahogy szokás volt a tanítványok között, most is Péter válaszol először. Belőle budjan ki először a válasz. Vissza se lehetett volna tartani. Egy kicsit ő volt a tanítványok szószólója. És azonnal mondja a tanítványok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem Pétert kérdezte közvetlenül, hanem hogy ti együtt kinek mondotok. És Péter ezt fogalmazta meg a többiek nevében. Péter hitvallása azonban nem volt olyan magától értetődő, hogy csak úgy kibukott belőle, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hiszen az emberek csalódtak Jézussal kapcsolatban a várakozásukban. Ez a csalódás a tanítványokat is érintette. Emlékeztek arra a történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és mi történt a végén, a vendégelés végén? Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek a tengerre. Szétválasztotta őket a tömegtől. Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus kényszert alkalmazott. Ráadásul a tanítványaival. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be, mert királlyá akarták kiáltani, a tömeggel együtt. És Jézus ezt nem engedhette meg. És mivel nem engedte meg, ezért ők is egy csalódást éltek át. Ők is azt várták volna, hogy Jézus elfogadja, hogy most Dávid trónjára felültessék. Aztán az emberek csalódása Jézusban még fokozódott azzal is, hogy keresztelő János nem sokkal a jézusi szolgálat megkezdése után börtönbe kerül, és a börtönben halálra adják. Herodes lefejezteti. Az emberek úgy gondolták, ha Jézus lenne a Mesiás, akkor meg kellett volna, hogy szabadítsa őt. Hiszen a Mesiás hogyan várták? Szabadítóként. Szabadítóként. És ha az ő leghűségesebb szolgáját, az ő követét nem képes megszabadítani, hát akkor hogy tudja megszabadítani az egész népet? Ezért nagyon mély csalódást éltek át Jézussal szemben. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, de ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert ez a vallomás még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. A neveltetés körülményei ugyanis nagyon meghatározzák egy ember gondolkodásának a módját és irányultságát. Az a légkör, amiben a tanítványok felnevelkedtek, a rabbik tanítása, a hagyományoknak az ismerete még mindig befolyásolta a gondolkodásukat. Annyira beléjük ivódott ez a mesiás kép, hogy a mesiás királyként fog jönni és Dávid trónjára fog ülni, hogy még Jézus mennybe menetele előtt, közvetlenül mielőtt a felhő elragadta volna közülük, még akkor is azt kérdezi Péter Jézustól, Uram, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még akkor is ebbe reménykedett, miközben Jézus már számtalanszor elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő egy másfajta országnak a királya lesz. Jézus válasza, amit Péter vallomására adott, szintén megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű Jézus mesiási küldetése. Jézus ugyanis azt mondja Péternek, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Jézus közvetve azt mondja ki, hogy Péter, ezt nem te mondtad. Ez nem a te fejedből pattant ki. Ez nem a te gondolatod volt. Nem a saját szavaidat mondtad ki. Nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Jézusnak ezt a kijelentését mondhatnánk úgy is, hogy Péter a Szent Lélektől indítatva mondta ki ezt. Vagyis nem a saját véleményét mondta ki, hanem ekkor az isteni kinyilatkoztatásnak az eszköze volt. A Szent Lélek szólt rajta keresztül. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében, ahol azt mondja Pál, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. És Péter ezt tette. Nem test és vér jelentette ez ki, hanem az én mennyei atyám, az ő lelke által mondatta ki benned, és általad. A Szent Lélek mondta ki rajtad keresztül. Ez azt jelenti, hogy Péter fogékony volt a Szent Lélek vezetésére és a tanítására. Isten azt akarja, hogy mi is ugyanezzel a belső nyitottsággal forduljunk Isten felé. Mert csak így ismerhetjük meg őt igazán. Ha mi személy szerint is Jézust Úrnak varjuk, akkor nekünk se a test és vér jelenti ezt meg, hanem a mi mennyei atyánk. Ha készek vagyunk a Szentlélek vezetése alá helyezni magunkat, ha tud rajtunk keresztül szólni és megnyilatkozni a Szentlélek, akkor tudjuk Jézust, a mi Urunknak megvallani. Ez a megismerés és ez a megvallás azonban az örök életünknek a feltétele. Jézus a főpapi imájába foglalja bele, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a megismerés az örök életünknek a feltétele. És ezt csak a Szentlélek által tudjuk. Csak a Szentlélek által tudunk eljutni ide, ilyen felismerésre. Jézusnak ilyen elfogadására. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a ma emberének is van különféle elképzelése Jézusról. Legáltalánosabban elfogadott vélemény az, hogy a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban ismert történelmi személy volt. Ezt szinte majdnem mindenki elfogadja. Még azt is elfogadják az emberek, hogy egy rendkívüli személyiség volt a történelemben, egy nagy tekintélyű tanító volt, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását, társadalmi együttélését. Így általában még elfogadják az emberek. Amikor azonban a hittel való elfogadás területére lépünk, és a mesiással hitben foglalkozó embereket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a tábora már sokkal megosztottabb, és egyáltalán nem az a jellemző, hogy egységes legyen a hitvallásuk. Az egyik tábornak még meg se született, el se jött a világ megváltója. Még mindig várják a mesiás születését. Van egy ilyen tábor. Mások viszont, akik már azt vallják, hogy megszületett a mesiás, és eljött a világ megváltója, azok között meg nagyon sokan vannak, akik túlságosan a megváltó születésére koncentrálnak. Mert számukra túl komoly a tanító mesiásnak a személye és az üzenete. Ezeknek a keresztényeknek a szívük szerint csak egy gyermek Jézuskájuk van, akit lehet dédelgetni, kedves szavakkal becézni, aki szinte jobban az emberek segítségére szorul, mintsem, hogy rajtuk tudna segíteni, ezért nem is igazán hisznek az ő segítségében, akinek emlékezetére karácsonykor egy nagyon szép fenyőfát lehet állítani, feldíszítve, és így legalább egy évben egyszer meghitté lehet varázsolni nevének említésével a családi otthont. úgymond a szeretet légkörét lehet belopni ezen az egy pár napon. És aztán az év többi napjaiban szinte teljesen elfeledkeznek erről a Jézusról. Ezért is fogalmaztam így, hogy nekik csak gyermek Jézuskájuk van. Vannak azonban olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. Azonban az ős csaló, aki hazugságot szól, és az a célja, hogy becsapja az embereket, na ő még itt is meg tudja rekeszteni a hívő embert. Itt is rendkívüli körülményeket és zavart tud támasztani. Mindent megtesz az emberek életében azért, hogy Jézusban ne azt lássák, akire nekik szükségük van. Nagyon sokszínű lehet a Mesiáshoz való viszonyulása az embereknek, leginkább azonban úgy beszélnek Jézusról az emberek, mint aki meghalt a világ bűnéért. Ez a hitvallás azonban nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért is meghalt. János 3.16-ot is úgy említik az emberek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt összekapcsolva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol arról van szó, hogy Isten megbékéltette Krisztusban az egész világot. És így akkor a világ megváltója az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberiség megváltója, és valahol benne én is ott vagyok. Ez a hitvallás nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. És Jézus Krisztus az én megváltom először is. Azért halt meg, hogy én örök életet nyerjek. Ha valaki Jézusra úgy tud már tekinteni, hogy ő az én személyes megváltóm, ez a hitvallás saját magával fordítja először szembe. Egy önmagunkkal való szembesülést kell, hogy eredményezzen és igényeljen. Mert megváltóra nekem személy szerint csak akkor van szükségem, ha én bűnös vagyok. A megváltóba vetett hit tehát azt jelenti, hogy már ismerem a bűneimet, és azoktól szabadulni szeretnék. De nem tudok. Ezért egy felülről jövő segítségre hagyatkozom. Amit magam nem tudok elvégezni, na azt szeretném, hogy Jézus elvégezze helyettem. Nem tudom jóvá tenni a múltat, nem tudom megváltoztatni a jelent, és nem tudom garantálni a jövőt. Tehát teljesen kiszolgáltatott helyzetbe vagyok. Se a múltam nem biztos, se a jelenem, se a jövőm. De a megváltó mindezt biztosítja. Emlékeztek, hogy mit jelent Istennek az a neve, hogy Jehova? A Jahve, vagy ki, hogy ejti? Nem. A héber lenni igéből származik. Ezért mutatkozott Mózesnek így be, hogy mondd a fáraónak, ezt az üzeni neked, aki vagyok. Mert a héberben ez a szó ellentétben más népek nyelveivel többféle időt tud kifejezni. És lehet alkalmazni a múlt időben is, jelen időben is, és a jövő időben is. Ez a név, talán hadd fogalmazzam így, hogy az Isten azért választotta a maga önmegjelölésére az emberi nyelvnek ezt a szavát, mert azt akarja kifejezni az emberi család felé, hogy én a múltban is voltam, a jelenben is vagyok, és a jövőben is leszek. Tehát mindig létezem. Örökké létező Isten vagyok. És Jézusban nekünk ezt az Urat kell felismerni. És Pál apostol azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek által. A Szentlélek tud elvezetni oda bennünket, hogy Jézusban felismerjük az örökké létező Istent, aki volt is, van is és lesz is, aki a múltamat is rendbe tudja tenni, a jelenemet is meg tudja változtatni, és a jövőmet is tudja garantálni. Ezt jelenti számomra Jézus. Jézus bennünket is kérdez, ahogy a korabeli tanítványait is kérdezte, de nem általánosságban, hanem személy szerint és közvetlenül teszi fel a kérdését. Jézus kérdése ma is mindannyiunkhoz aképpen szól, ahogy egykor a tanítványaihoz, de most személy szerint fordítanám, te kinek mondasz engem? Szeretném, ha mindannyiunk szívén úgy ülne Jézusnak ez a kérdése, hogy nem ti kinek mondotok, hanem te személy szerint, testvérem, kinek mondod Jézust? Kinek vallod a szívedben meg őt? Részedre sem elegendő az a válasz, hogy csupán általánosságban kezdjél el beszélni Jézusról, hogy ja, ő 2000 évvel ezelőtt élt, emberré lett, lejött ide közöttünk, és meghalt az emberek bűneiért. Ez egy nagyon általános megfogalmazás. Ebben nincs benne a személyes hitem, és az átélt tapasztalatom vele. Jézus azt szeretné, hogy te se csak a világ megváltóját lásd benne, hanem a személyes megváltódat ismert fel, aki nélkül elveszett ember vagy. Viszont nem elég az sem, ha csupán az ajkaiddal vallod meg Jézust személyes megváltódnak. Ilyen emberből is nagyon sok van, aki elmondja azt, hogy igen, én elfogadom Jézus személyes megváltómnak. De Jakab azonnal nekiszegezi ennek az embernek a kérdését és gondolatát, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedetedből. Nem elég az, hogy beszélsz arról, hogy Jézus a te megváltód. Látszik-e ez a te életedben? Hadd idézzek újra Ellen White írásából néhány mondatot. Bár hihetjük, hogy nem adatott más név a nap alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, és mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk. Nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet névsorában szerepel. Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel is Krisztusról. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján kell majd megállni és számot adni. És a cselekedeteink még itt a bűnvilágában is mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz, csupán udvariasságból róla, netán tiszteletből, vagy éppen valamilyen érdekből. Jézust az érdekli, hogy belül a szíved mélyén miként vélekedsz felőle. Te kinek mondasz engem a szívedben, kérdezi Jézus ma tőlünk. A Krisztusról szóló vallomásunk olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk, ha nem, de állandóan hirdetünk a környezetünkben. Az emberek figyelik az életünket, és bennünket egy sajátságos légkör vesz körül, és ebből a légkörből sugárzik az, hogy amit mi vallunk, azt gondoljuk-e a szívünkben. Ezt az emberek meglátják. És ezért Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, ne hallják, lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák megnyilatkozni a ti hiteteknek a cselekedeteit. Ez a vallástétel, amely a cselekedeteinkből sugárzik, és a bennünket körülvevő légkörből áramlik, ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, nem csak pozitív irányú vallástétel lehet, hanem a tagadás vallástétele is lehet. Újra hadd olvassak néhány gondolatot Ellen White írásából. Ha valaki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat senki sem olyat, amit ő még nem kapott. A tanítványok folyékonyan beszélhetik a tantételeket, ismerhetik magának Krisztusnak a szavait is, ám ha nincs bennük Krisztusi gyöngétség, szeretet, akkor nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazással, helytelen beszéddel, hazug és rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei alól, vagy bűnös örömöket keres, megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétben lakozással. Mindezekkel kinyilváníthatja, hogy Krisztus nincs benne. Nagyon szomorú kép az, amit itt Ellen White felsorol. Hányféle módon arról tehetünk bizonyságot, hogy semmi közünk sincs Jézushoz. Emlékeztek Jézusnak arra a szavaira, amit Máté evangélium a 7. fejezetében mond el. Hány ember fog majd akkor hozzámenni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Mi mindent tettünk. Máshol azt mondja az evangélium ugyanerről, hogy a mi utcáinkba tanítottál, meg a te asztalodnál ettünk. És Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Mert ezek az emberek csak Jézus nevére hivatkoztak, de nem fogadták be a szívükbe, az életükbe. Hiányzott belőlük Krisztus. A mi vallástételünk azonban hirdesse, testvéreim, az, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk, és személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. János apostol viszont arról beszél, az első levél 3. fejezet 3. versében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. A szívünkben lévő remény késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk. Minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Minél jobban láthatóvá váljon az életünkben megnyilatkozó Krisztus, a szívünkben lakozó Krisztus. Így akar bennünk

akkor azért íródott meg ez a mi számunkra is, akikhez az időknek vége elérkezett, mert Jézus bennünket is egy önvizsgálatra akar késztetni általa. Bennünket is az előző életünk és cselekedeteinek az átgondolására akar késztetni. Miképpen vélekedünk mi róla? Mit mondunk róla? Mi a mi vallástételünk róla? Hogy fogadjuk őt el? Vajon elmondható-e rólunk az, ami Péternek mondatott Jézustól, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám? Van-e olyan bizonyságtételünk a Szentlélektől, a lelkünk mélyén, hogy mi Jézust, ami személyes urunknak tudjuk megvallani? Aki nem csak munkálkodik érettünk, aki nem csak a szabadulást munkálja, hanem ő maga a szabadító. Segítsen az Úr, hogy mi így fogadjuk Jézust. Hogy amikor ránk kérdeznének, amikor talán Jézus egy mellettünk álló embert használ fel a kérdésének a feltevésére, hogy te miképpen vélekedsz Jézustól, akkor tudjál olyan hitbeli vallást tenni, amely a másik ember számára útmutatást jelent, segítséget jelent, Jézushoz vezetést jelent, a te számodra pedig az örök életet. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

jel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket egy németországi térségben. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Ezt pedig most először sikerült természetes környezetben nagy felbontásban rögzíteni. Kedves hallgatóink, többet a megfigyelésről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon jó, ha valaki kétszer sültéget fogyaszt az étkezéssel. Tehát, ha kenyeret sütünk otthon, akkor legyen az magunk által sütött kenyér. A kenyérbe levő élesztő legyen fele annak, mint amit a receptbe írtak. Soha ne együnk friss kenyeret, mindig csak félnaposat vagy másnaposat. És tehetjük, akkor mindig pirítjuk meg az ételt, vagy a sütőbe kétszer sültnek, vagy a pirítus sütőbe. Ez sokkal jobb a gyomornak a szikra étel, mint az, ami frissen, ropogósan, melegen. Jó, persze nagyon illata van neki. És én tudom, hogy ott vannak ezek a Hornet üzletek, nem tudom, itt van-e, vagy Petsznek üzletek, ugye arra épül az egész dolog, hogy mirénybe készítik a tésztát, oda teszik, és hogy sütik frissen, jön az illata, mert az utcán is lehet érezni, nem? Tehát így becsukott szemben bemegyek, és megveszem, mert annyira kívánom az illatát. De ezek a legveszélyesebbek, ami számunkra. Tehát ne felejtsük el, hogy egy kis kétszer sült, egy kis száraz kenyér, picit felmelegítem, és már is ugyanolyan jó ízanyaga van. Jó lenne, hogyha hetente, két hetente fogyasztanánk különböző gyümölcsleveket vagy zöldségleveket. Nagyon finom piros muslomban már beszéltünk, hogy mennyire jó. Reggelről ezt fiórával meginni naponta egy két deci piros mustot. Szenzációs jó tesz a gyomornak. De akár inni zöldségleveket, sárgarépalé, céklalé, céklasárgarépa, egy kis fekete leket bele, egy húzafülé. Nem kell minden nap, de evés előtt fél órával, mármint ebéd előtt fél órával meginni egy zöldséglevet, vagy otthon frissen kivacsolt paricsomlevet, vagy házelegeltet paricsomlevet, amiben nincsen persze nátriumbenzoát, még nincs telpakolva cukorral. Tehát ezek a legjobbak, ami számunkra. Tehát fogyasszunk leveket, nagyon gyorsan felszívódnak, és valódi táplálékkal, tápanyaggal látnak el bennünket. Nagyon fontos lenne az, hogy vegyünk komolyan egy olyan tanácsot, ami a penésztesedésre vonatkozik. Akkor, amikor az ételünket kivesztük a hűtőből, és azt tapasztaljuk, hogy a felületén, hát ott van ez a kis penész. Tudom, sokan azt csinálják, hogy fogják, azt kiveszik, kidobják, és lépet megeszik. Nagyon veszélyes. Akkor, amikor az ételnek a felületén megjelenik a penész, akár a kenyérnek itt látjuk a felületén, ott vannak egy kis penészcsirák, azt mondják, semmi gond, levágom, jó lesz még zsemlemorzsának. De a penész ott volt benne. Nagyon veszélyes. Azt szokjuk meg, hogy amin a penész megjelenik, azzal csak egyeteltünk, kidobjuk. Még az állatotnak se adjuk oda, mert számukra is veszélyes. Tehát még az állatnak se adjuk oda azt az ételt, ha én nem eszem meg, miért adom az állatomnak, a kutyámnak, macskámnak, a tyúkoknak, miért adom oda? Hogyha tudom azt, hogy penészgombák vannak benne. Én nagyon félek mindig a akciókról, főleg a hús kérdésnél, hogy amikor már megindul szinte, átcímkézik, veszélyes dolog. Tehát ne nyúljunk bele. Nagyon fontos ám az, hogy annyit főzzünk, amit elfogyaszt a család. Maximum holnap egy picit maradjon belőle, de ne annyit, hogy utána 4 napig rájárjunk, mert a penészesedés elindul ám rögtön. Abban a pillanatban. Tehát a bomlási folyamat elindul az első nap. És azt 4 napig tárolom, akkor ott van benne már a betegségnek a csirája. Tehát ami penészes, ami rossz, ami megromlott, azzal nem szabad kísérletezni, azon a kidobni. Sajnos az elmúlt hónapokban is Európa 10 országában végeztek felmérést annak tekintetében, hogy azt vizsgálták, hogy mennyi romlott dolog van a polcainkon. Főleg a borok tekintetében van nagyon sok romlott bor a piacainkon, aztán a különböző sajtok esetében, a különböző hústermékek esetében, a különböző paradicsomszószok esetében. Tehát csomó rosszra lehetetnek bennünket a boltokban, amit átcímkéznek, odaadnak, és persze mi döntjük, hogy megvesztük-e vagy nem, tehát soha ne választjuk ezeket a termékeket, nagyon fontos kérdés. Jó lenne, hogyha az édességeket megpróbálnánk kiiktatni az étrendünkből. Tehát nem ez a legfontosabb dolog, amivel boldogság hormon tudunk endorfin termelni, a csokoládét eszünk. Azt kéne mondanom, hogy a csokoládét el kéne felejtenünk. Tele van cukorral, tele van kakaóval, nem ez a jó dolog a mi számunkra, tele van kalóriával. Az a 2-3 szelet kis csokoládé, mert annyi kalóriát tartalmaz, mint egy egészleg, nem? És mikor eszünk ezt? Nasinak. 2 étkezés között, ami beindítja újra mi emésztésünket. Hogyha mi
édes reggeliket fogyasztunk, édes gyümölcsöket, műzliket, gabonákat, akkor elveszik az édesség utáni vágy. És ha édes a reggelim, ezért jó a gyümölcsös édes reggeli, akkor nem fogom azt kívánni majd, hogy napközben nasízzek valamit is édességet. Tehát ha szeretnék szokni a csokiról, akkor egyek édes reggelit, ha szeretnék enni csokit, egyek meg egy darab datóját, csak úgy önmagában olyan édes, mint a csokoládét ennék. Fontos az, hogy ne csak úgy kielégítsük az étvágyunkat, ne legyünk közömbösek az ételnek a minősége és elkészítése mellett. Nagyon sok ember csak eszik, nem is számít neki, mit tettek az asztalra, csak egyen valamit, nem? Az étkezés egy nagyon fontos dolog az ember életébe, hiszen meghatározza a társas kapcsolatainkat, meghatározza az életemet, az étkezésemet, azt, hogy mi fog velem történni, tehát adjuk meg a módját annak, hogy hogyan készítjük az ételeinket, választjuk meg gondosan, hozzáértéssel, tanulva, fokozatosan, hogy hogy tudok haladni ezen az úton, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogy ha 4-4 és az emésztés, akkor legalább még egy fiórát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva együnk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor 2 étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, 1 vagy 2 pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása. Reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, 3 pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszelke, semmi magyaró az emésztésindítve. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot, vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, Amerikában jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát ők hogy élnek, meg hogy itt mondták, ez már elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyivel jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához.

0: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi, gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra. Néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e megfigyelés részletei mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: Német kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a postagalambok májában található vastartalmú immunsejtek segítik az állatokat abban, hogy a föld mágneses mezeit használják iránytűként. Az összes állati érzékszerv közül a legérdekesebb és a legvitatottabb a mágnesesség érzékelése. Közismert, hogy a mándormadarak, a teknősök és más állatok képesek a föld mágneses mezeje alapján tájékozódni, ám az emögött meghúzódó pontos mechanizmus még nem ismert. Most a Bonni Egyetem kutatói álltak elő egy igen izgalmas felfedezéssel. Hogy pontosan hogyan működik az állatoknak ezen érzékelése, arról megoszlanak a tudományos vélemények. Egy korábbi elmélet szerint az állatok szöveteibe ágyazott apró magnetit kristályok működhetnek iránytűként, míg az újabb elképzelés szerint a retinában található fehérjék, az úgynevezett kriptokromok reagálnak a mágneses mezőkre. Ez utóbbi lehetővé tenné a vándormadarak számára, hogy még minimális fényviszonyok között is megfelelő irányba repüljenek.
0: Egy 2025-ös vizsgálat a postagalambokra terjedt ki, és egy újabb megállapításhoz vezetett. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a változó mágneses mezők elektromos áramot indukálnak az állatok belső fülében, stimulálva az agyba vezető idegeket. Ezúttal a Bonni Egyetem tudósai tettek le egy vizsgálati eredményt az asztalra. A Science című tudományos labban megjelent publikáció szerint a kutatók azt találták, hogy a postagalambok a májukban található vasban gazdag immunsejtek segítségével tudják azt, hogy milyen irányba kell repülniük. Bár a vizsgálat eredménye rendkívül izgalmas, a kutatók szerint egyelőre csak egy alapkutatásként szabad tekinteni rá. Emiatt a jövőben több állattal, más körülmények között is meg kellene ismételni a kísérletet, és egyéb vizsgálatokat is el kellene végezni, hogy kizárják az esetleges befolyásoló tényezőket.
2: A mozgásszegény életmód egyre gyakoribb a modern társadalmakban, és számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó ülés növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatát, valamint rövidítheti a várható élettartamot. Ugyanakkor az is ismert, hogy a rendszeres mozgás és a több gyaloglás kedvezően hat az egészségre. Matthew Ehmadi, a Sydney Egyetem kutatója és munkatársai egy közelmúltban végzett vizsgálat során 72.174 önkéntes adatait elemezték az Egyesült Királyságban működő UK Biobank adatbázis felhasználásával. Összesen 7 évnyi egészségügyi adat állt rendelkezésükre. A résztvevők fizikai aktivitását egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, amelyek segítségével a kutatók meghatározták a napi lépésszámot és az ülve töltött idő mennyiségét. A vizsgálatban a napi ülve töltött idő mediánja 10,6 óra volt. Az ennél többet ülőket magas, a kevesebbet ülőket pedig alacsony ülésidővel rendelkező csoportba sorolták.
0: Az eredmények szerint minél több lépést tettek meg a résztvevők, annál kisebb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a korai halálozásnak a kockázata. Ez az összefüggés az ülve töltött időtől függetlenül érvényes volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a hosszú ideig tartó ülés veszélytelen lenne. Az ülőmunka és az inaktív életmód csökkentése továbbra is elsődleges cél marad. Az elemzés alapján napi 9000-10000 lépéssel lehet leginkább mérsékelni az erősen mozgásszegény életmód káros hatásait. Ekkora aktivitás mellett az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek kockázata 21%-kal, a halálozás kockázata pedig 39%-kal volt alacsonyabb. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy az egészségügyi előnyök jelentős része már napi 4000-4500 lépésnél megjelent.
1: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van. A házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól, ezt pedig most először sikerült természetes környezetben, nagy felbontásban rögzíteni. A Freiburgi Egyetem kutatói drónos követőrendszerrel figyelték az állatokat, a közzétett eredményeik pedig részletes, természetes környezetben rögzített adatokkal írják le a házi méhek útvonalkövetését, írta a Science Daily. A kutatást vezető Andrew Stroh, neurobiológus szerint a technológiai ugrás tette lehetővé a viselkedés ilyen részletes megfigyelését. A nyomkövető rendszerünk először tette lehetővé, hogy természetes tájakon is nagy felbontású háromdimenziós repülési pályákat rögzítsünk házi méhekről, fogalmazott a professzor.
0: A felvételeink azt mutatják, hogy minden méhnek megvan a maga előnyben részesített útvonala, és ezt nagyon precízen repüli. Szinte azt is mondhatnánk, hogy mindegyik méhnek megvan a maga személyisége. A kísérlet során a kutatók a kaptártól mindegy 120 méterre helyeztek el egy etetőt. A két pont között sövények, egy kukoricaföld és egy magányos fa is volt. Kiderült, hogy a tereptárgyak szerepe a tájékozódásban kulcsfontosságú. A méhek a fa közelében repültek a legpontosabban, még a vizuálisan egyhangú kukoricatábla felett sokkal nagyobb volt a szórás az útvonalaik között. A kutatócsoport ebből arra következtetett, hogy a vizuális kapaszkodók stabilizálják a méhek útját.
1: 22 különböző tudományos vizsgálat adataiból merítve, 14 éven át követte nyomon több mint 2200 az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában élő adatközlő mindennapi kommunikációját Valéria E. Pfeiffer, a Missouri Kansas City Egyetem és Matthias R. Mell, az Arizonai Egyetem kutatója. A vizsgálatba bevont 10 és 94 év közötti személyek hétköznapi beszélgetéseit egy időszakosan bekapcsolódó, hordozható hangrögzítő eszközzel mérték fel, ennek alapján határozták meg az egyének napi beszéd átlagát. A kutatás legmeghökkentőbb megállapítása, hogy 2005 és 2019 között az emberek napi beszéd átlaga évről évre átlagosan 338 szóval zsugorodott.
3: Első pillantásra ez a napi bő 300 kifejezés talán elhanyagolhatónak tűnhet. Ám ha belegondolunk, hogy a csökkenés minden egyes évben összeadódik az előzővel, kiderül, hogy a 14 éves kutatási időszak végére az emberek már több ezer szót veszítettek a beszédükből egyetlen nap leforgása alatt a 2000-es évek elejéhez képest. Ha ezt a folyamatosan halmozódó napi adagot kivetítjük a kutatás teljes utolsó évére, akkor láthatjuk, hogy 2019-ben egy ember átlagosan már csak nem 1,7 millió kifejezéssel mondott kevesebbet, mint 2005-ben. Nem véletlen, hogy az adatok szerint a teljes szóvesztés a 2000-es évek elejéhez képest elérte a drámai 28%-ot. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a digitális forradalom fellendülése és a szóvesztés között okokozati összefüggés áll. Kijelentésüket többek között arra alapozzák, hogy elemzésük éppen két évtizeddel ezelőtt az SMS, az egyéb üzenetküldő alkalmazások, az e-mail és a közösségi média globális térnyerésének időszakában indult. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3:15.

A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett. Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett, kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani.

megállapítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt, szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat, Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak.
Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jó modor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek csalárd, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek! Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják. Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a Sátán ellen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Bala Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére, feladatok elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt. A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 45 évvel ezelőtt, 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Biblia, s nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan 3 evangélium, le van fordítva hivatalosan. Az azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Az azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németében a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot, de majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 millió keresztény volt. 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez. Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényjel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érzed ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionárus, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdetetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljon bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közel legyetek más felekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a heted napot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez az egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amely Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet és az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában

az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szent Lélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Jóel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Dehogy is nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Jóel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tetőpontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között
amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében

0: elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Tudjátok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
1: Amen.
0: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hír.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ami korunknak a betegsége, a depresszió. Igen, kevés idő kell ahhoz, hogy ez szinte az egész világra ráboruljon. Úgy mondja az Úr Jézus ezt az állapotot, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik erre a földre következnek. Amilyen érzéseket, vagy amilyen tüneteket, tünetekben megjelenik ez a bibliai kifejezés, ez a kijelentés, az orvostudomány ezt nevezi depressziónak. De azt látjuk, hogy a depresszió, amikor időként eléri az embert, van kivezető út belőle. Van reménység, ami a kegyelem tart e föld fölött. Egyetlen ember sem juthat olyan mélyre, akár erkölcsileg, akár a személyiségének a zavarai által, hogy Krisztus ne tudna utána nyúlni, és az ő átszegezett kezeivel ne tudná fölemelni az embert. Ez az a kegyelem, ez az a csoda, amit nem érdemlünk meg, és mégis Isten megtesz az életünkben. Ha süllyedünk, és hozzá kiáltunk, Jézus mindig utánunk nyúl, és felemel bennünket. Lincoln, Abraham Lincoln és Churchillnek az élettörténete bizonyítja azt, hogy milyen hatalmat helyezett el Isten az emberi agyban. A mi sorsunkat, a mi gondolkodásunk határozza meg, hogy engedünk-e az Isten igéjének, engedünk-e a Szentléleknek az életünkben átélt konfliktusokból, megtaláljuk-e az igében meghatározott kivezető utat, vagy nem. Ezek az emberek hatalmas küzdelmet vívtak az elméjükben, és az a nagy küzdelem, ami az emberért folyik, az ember lelki világának, gondolatvilágának a birtoklásáért folyik Isten és Sátán között. Ez a leghatalmasabb küzdelem, amit egy ember átélhet. Ezek a dolgok messze eltörpülnek a háborús viszonyok között. Győzelmet itt aratjuk, vagy itt veszítjük el. Lincoln és Churchill győzött. A nagy kérdés az, hogy mi győzünk-e. Ahogyan említettem, Pál apostol, Saul megvívta az elméjében ezt a küzdelmet, és mint a saját küzdelméből a Szentlélek által levont tapasztalatot Isten megőrizte a mi számunkra. Ahogyan az ő gondolkodása megváltozott, megváltozott az egész élete. És a Római levélben azt tanácsolja nekünk, hogy változhatok meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, a néki, és ami tetsző és tökéletes. Isten lelke elvégzi bennünk ezt a munkát, és ha Istenre hagyatkozunk, akkor felismerjük azokat a rejtett veszélyeket, amelyek elvezetnek a depresszióba, és amelyek aztán kiteljesedve igen komoly problémát okozhatnak, és a betegség tüneteit hozhatják el az életünkben. Ezeket a rejtett veszélyeket majd egy kicsit megközelítjük majd. Egy sok arcú és nagyon sokszor zavarba ejtő betegség ez, és az emberek számára nagyon nehezen érthető. Nagyon nehéz felfedezni, nagyon nehéz a környezetben élőknek rájönni, hogy a másik emiatt szenved. Mert valahogy az ember megpróbálja titkolni. Az amerikaiaknál tanultam meg ezt a kedvességet, ezt az egymás iránti érdeklődést. Amikor egy amerikai találkozik valakivel, bárkivel, lehet, hogy először látja. Az első kérdés az, hogy hogy vagy. És nem úgy, hogy elmegy az ember mellett, hanem a szemébe néz. És mosolyog. És mosolyog. És mosolyog. És én szeretném, kedveseim, ha itt az emberek megtanulnának jobban mosolyogni. Amikor ott az ajtóban találkozunk,
némelyik arcra rá van írva az egész világ gondja. Kedvesem, a megváltó megszületett, hogy az élet gondjait megoldja a személyes életünkben is. És milyen jó lenne, hogyha megerősödne bennünk ez a szívélyes érdeklődés egymás iránt, amikor találkozunk egymással, hogy vagy? És bárcsak az arcunkra lenne írva mindig, hogy komolyan és őszintén érdeklődünk az iránt, hogy hogy van a másik. Ezek az emberi kapcsolatok, az életet sokkal könnyebbé tudnánk tenni, és a szomorúság és a baj sokkal távolabb kerülne tőlünk. Dr. Neil Nelly leír egy esetet, ő egy kiváló belgyógyász, aki a különleges, nehezen kezelhető betegségek kutatására szentelte az életét. És az ő könyvében különböző eseteket publikál, hogy az emberek mennyire tartózkodnak attól, hogy szintvarjanak az életüket érintő problémáktól. Egy páciensének az esetét írja le, aki nagyszerű, sikeres üzletember volt, és megbecsült presbiter volt a gyülekezetben, látszólag úgy nézett ki, hogy az élete teljesen rendben van. De olyan problémákkal, pszichoszomatikus betegségekkel küzdött, aminek a kezelését egyszerűen nem találták meg. Nagyon komoly panaszai voltak, már 2 éve tartó fejfájással küzdött, és nagyon-nagyon kedvetlen volt, nagyon meggyötört volt, gyógyszeres kezelésben vett részt, és amikor az orvos látta, hogy nem javul az esete, akkor mit tett? Az én feleségem is orvos, azért én szeretem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy ama szeretett orvos. Ki volt az ama szeretett orvos? Lukács, nekem a feleségem az. De mint orvos, vagy az orvosokat az ember nem nagyon kedveli, igaz? Vannak, akik nagyon szeretnek orvoshoz járni, hát én nem vagyok, nem tartozom ezek közül. Amikor megismertem az első mennyasszonyomat, majdnem szakítottam vele, amiatt mert orvos. Mert van egy ilyen fehér köpenytől az embernek általában valami tartózkodó érzés jut az eszébe. Persze vannak, akik színesen a rendelmény nézetekben töltik az életüket, mondjuk én nem tartozom közé. Nos, ML vizsgálaton esett át, és mindenféle neurológus vizsgálta őt, és csak egy gyógymódot láttak, hogy emelni a gyógyszereknek a dózisát. Aztán hallotta, hogy milyen sikereket ér el dr. Neil Nelly, és elment hozzá a feleségével együtt. És ilyenkor van egy lap, egy tesztlap, ami kérdéseket föltesz a páciensnek, és a ráadott válaszokból nagyon komoly következtetéseket lehet levonni, hogy milyen tünetek jelentenek problémát. És általában nemmel felelt akkor is, amikor igent kellett volna mondani. Megpróbálta azt mutatni, hogy neki nincs semmi problémája. Így működik a mi szívünk, ami lelkünk. Igyekszünk elrejteni a problémákat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk, ahelyett, hogy őszintén beszélnénk róla. És szerencséje volt, hogy ott volt a felesége. Kinek van itt a felesége? Mindenkinek? Az jó. Ádámmal is akkor történt a baj, amikor nem volt a felesége mellett. Az asszonyok sok jót tehetnek a mi életünkben. És a felesége elmondta, hogy nézd, kedvesem, hát ez is probléma az életedben, és az is, és amaz is. Beszélj róla nyugodtan. A gyógyulásod érdekében beszélj róla nyugodtan. És aztán ez így meg is történt, elismerte, hogy nagyon súlyos, depressziós tünetekkel küzd, és a 9, nem tudom, emlékeznek, hogy a 9 depressziós tünet közül 7 vonatkozott rá. A 7 tünet az életében megtalálható volt. Melyek is ezek a tünetek? Csak röviden ismételjük át.
mély szomorúság vagy ürességnek az érzése, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, amikor az ember úgy érzi, hogy az ideg ott dolgozik a karjában, vagy a lábában, vagy a hátában, és ugye az ideg teljesen, hát nem tudom népiesebben ezt mondani, vagy nem tudom, éreztek-e valakit az itt ülők között, amikor az embernek, hogy a lába van, olyan nyugtalanság, olyan feszültség van. Almászalagokkal küzdhetnek ezek az emberek, a testsúlyuk ingadozó lesz, vagy megíznak, vagy mérhetetlenül lefogynak. Az étkezésük terén különböző zavarok történnek. Összpontosítási hiányuk van, egyszerűen nem tudnak egy dologra koncentrálni. Nem tudják azokat a dolgokat elvégezni, amihez hozzá voltak szokva, és egy rutin volt az életükben. Túlzott bűntudat gyötri őket, értéktelenségnek az érzése elhatalmasodik rajta. És azt mondják, nem ér az én életem semmit, én nem értek semmihez, mindent elmondok az életembe, nem tudok egyről a kettőre jutni. Öngyilkosság gondolata vetődik fel mindig az ilyenben, még a bibliai emberekben, és egy állandó kimerültség jellemzi őket. Hiába az éjszakai pihenés, hiába a nappali pihenés, egy állandó kimerültség jellemzi őket. Erre Harris is nagyon súlyos depresszióban szenvedett, de majd még ezekre az esetekre a későbbiek során visszatérünk. De nagyon sokan úgy gondolkodnak a dualista felfogás szerint, amit a görög filozófusok találtak ki, hogy az ember az nem egy egységes lény, hanem kettősség van benne. Van egy bűnös testünk, és van egy tiszta lelkünk. És nem törődhetünk a testünkkel, mert azt mondják, hogy nincs hatással egymásra. Ha a test bűnös is, a bűn megmarad a testben, de a lelket nem érinti, az tiszta marad. Azonban azt találjuk mind a Bibliában, mind a mai orvostudomány megállapította ezt, hogy épp lélek csak épp testben lehet. Bármilyen testi fájdalmunk van, bármilyen betegséggel küzdünk, bármilyen probléma van, ami kedély állapotunkkal, ezek testi tünetekhez vezethetnek. És a testi tünetek pedig lelki problémákat okozhatnak. Azért nagyon kell vigyázni. Sajnos a kereszténység is átvette ezt a gondolatot. És nagyon sok keresztény tanítás azt mondja, hogy a testünk bűnös, ezért halandó, a lelkünk bűntelen, ezért halhatatlan. A Biblia pedig azt mondja, hogy az ember bűnös testében is és lelkében is. És halandó testében is és lelkében is. És nagyon is fontos, hogy ezek a dolgok összhangban legyenek, hogy az emberi élet kiegyensúlyozott lehessen. Ha valakinek nagyon komoly betegsége van, és ehhez még társul a depresszió, akkor ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberi életre. A depresszió 50%-kal növeli a végzetes kimenetelű agymérzés kockázatát, amiből nincsen visszatérés. Agymérzést kapott, az egész agy le lett blokkolva, és hát halállal végződik. 2,5-szeresére növeli a hirtelen szívhalál esetét, amikor valaki egy túli élet szívrohamot. Ha ennek a következtében vagy másokok miatt depresszióba kerül, 2,5-szerese az esélye annak, hogy meghal, mint aki lelkileg kiegyensúlyozott. Növeli a rákból eredő halálos kockázatot is. Emeli a tüdőgyulladásból származó halál bekövetkeztét is, gyakoriságát. A depresszió és az agymérzés szoros összefüggésben van egymással. Az első fizikális betegség a listán, amit a depresszió tovább súlyosít, ez az agymérzés. A
megváltoztatja a véráramban keringő vér lemezecskéket, és túlzott aktivitásra, mozgásra serkenti őket, és emiatt összetapadnak. És a trombózis veszélye rendkívüli módon megnöveli. Megnöveli az artériákban lerakódó koleszterin szintjét, és ez is rengeteg kockázatot rejt magában. A szívrohamot követő depresszió nehezíti, lelassítja a gyógyulást. A lábazozó betegek, amikor lehangoltá válnak, akkor a depresszió fenyegeti az ő felépülésüket. Igaz, hogy túlélték a szívrohamot, és utána egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy fél év múlva meghalhat. A depresszió előidézheti azt, hogy két éven belül bekövetkezik a halál. Tehát a depressziónak a kezelése elengedhetetlen. És ha valaki állandóan lehangolt, és nem látni mosolyt az arcán, a környezetének nem szabad így hagyni őt. Orvoshoz kell fordulni vele. Orvoshoz. Jól képzett orvoshoz. És még egy másik orvoshoz is. Melyik orvoshoz? Ahol van igazán lelki gyógyulás. Ahol van igazi megoldás minden ember számára. Bár csak megértenénk ezt. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik elfáradtatok, akik megterheltettetek, túlhajtottátok magatokat a munkával, meggyengült az egészségetek, meggyengültek a lelki erők, a bűnnel szemben, a kísértésekkel szemben való ellenállás. Valamilyen baj következett az életetekben. Megbotlottatok vagy elestetek a küzdelmekben, a kísértésekben. Jézus azt mondja, akkor jöjjetek én hozzám. Nem kell, hogy hazugság mögé rejtsük az életünket, hogy becsapjuk önmagunkat is és a környezetünket is. Jézus azt mondja, én átveszem a ti terheteket. Nyugalmat adok a lelketeknek, a szíveteknek, és életet, és békességet. Ez egy olyan szép dolog, amikor egymásnak a kezünket nyújtjuk, és azt mondjuk, hogy békességet. Nem szép dolog? Milyen jó lenne, ha a szívünkből áradna ez a békesség, ez a krisztusi békesség, ami ne ragyogja a másik életét is. És ha betegségbe esik valaki, ebből az imádság által, a könyörgés által, a bátorítás, az együttérzés által, bár csak tudnánk segíteni, hogy egy csüggedés, egy kétségbeesés, egy ürességnek az érzése, vagy annak a tudatnak a megerősödése, hogy megbetegedtem, most már nem érek semmit. Már csak tudnánk segíteni egymást. Amikor kezünket nyújtjuk egymás felé, bár csak azt sugározna belőlünk a másik felé, hogy te fontos vagy az Istennek. Isten számít rád. Isten azt akarja, hogy ne vesz el, hanem hit által üdvözülj. Ennél jobb kezelése a depressziónak nincs. Ami mindannyiunkat fenyeget. Mindannyiunkat fenyeget. Bár csak Isten segítene minket. Így látnunk az életet. Így látnunk önmagunkat is, akik veszélyeztetettek vagyunk. És így látni a másikat, aki szintén veszélyeztetett. Aki számára védelmet az együttérzés, és a bátorítást jelentene. Isten adja, hogy így legyen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzs.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.